0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jó Dim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio. Pulse FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.
1: И один FM.
2: Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: Хейтура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A rendőrség büntető eljárást indította tegnap Nagyszőlősön történt halálos baleset ügyében. A vizsgálat eddigi adatai szerint egy 47 éves tehergépkocsi vezető letért az útról, majd embereknek hajtott, akik éppen egy menetrend szerinti autóbusz. Buszról szálltak le. A gázolás következtében egy 53 éves nő a helyszínen életét vesztette. További három nőt sérülésekkel kórházba szállítottak. Az előzetes információk szerint a balesetet a teherautó vezetőjének hirtelen rosszul léte okozhatta. A sofőr később a mentőautóban elhunyt. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: Polícia відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, що сталося вчора у Виноградові. Встановлено, що 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у групу людей, які саме вийшли з маршрутного автобуса. Внаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці події. Ще трьох жінок з травмами госпіталізували. За попередніми даними, причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки, який згодом помер у кареті швидкої. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Az újlaki vámhivatalnál a Kárpátaljai vámhivatal munkatársai 33 ezer amerikai dollárt találtak, amelyet egy 63 éves kárpátaljai férfi Ukrajnába történő behozatal során megpróbált a kötelező vámnyilatkozat megkerülésével bevinni. A Kárpátaljai vámhivatal tájékoztatása szerint a helyszíni szóbeli kikérdezés során a férfi azt állította, hogy mindössze 1000 euró van nála. A valóságban azonban a terepjáró utas terében személyes tárgyak között egy műanyag zacskóban 33 ezer dollár volt elrejtve, ami meghaladja a nyilatkozat nélkül szállítható 10 000 eurós határt. A férfi ellen jegyzőkönyv készült. A pénz egy részét, 11 500 dollárt visszaadtak a kárpátaljai lakosnak, míg a fennmaradó be nem jelentett 21 500 dollárt lefoglalták. Az ügy további elbírálása a vámhatóság hatáskörében folytatódik.
4: На митному посту вилок посадові особи Закарпатської митниці виявили 33 тисячі доларів, які 63-річний житель Закарпаття намагався завести в Україну в обхід обов'язкового декларування. Як інформує закарпатська митниця у ході усного опитування, закарпатець запевнив митників, що має при собі лише 1000 євро, а насправді у салоні джипу серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет з 33 тисячами доларів, що перевищує дозволену для перевезення без декларування суму у 10 тисяч євро. Відносно порушника складено протокол. Валютні цінності у сумі 11,5 тисяч доларів повернуто закарпатцю, решта – незадекларовані 21 500 доларів вилучено. Далі справу розглядатиме митниця.
3: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónapos gyermek a Rahói járásban, miután forró leves borult rá, közölte a helyi mentőszolgálat. Egyes és kettes fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10-12%-án. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar. A szülők elmondása szerint a gyermek az etető székéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest. A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta, a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.
4: 11-місячна дитина зазнала тяжких опіків у Рахівському районі після того, як на неї перекинувся гарячий суп. Про це повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, у немовляти діагностували опіки першого та другого ступеня на приблизно 10-12% поверхні тіла. Ураження отримали обличчя, шия, плече, грудна клітина та ліва рука. Батьки розповіли, що дитина, сидячи у стільчику для годування, потягнула на себе гарячий суп, який стояв на столі. У службі екстреної допомоги наголосили, що гарячі рідини можуть спричинити серйозні опіки всього за кілька секунд, тому батькам слід бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки у побуті.
3: Kárpátalja már készül a fűtési szezonra, és azon dolgozik, hogy biztosítsa az oktatási intézmények és a szociális szféra zavartalan működését. Tegnap a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Gelb Sándorral, valamint a Humanitas Szociális Alapítvány igazgatósági tagjával

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
3: Krisztusban, kedves rádióhallgató testvérek! A mai alkalommal folytatjuk az 1700 évvel ezelőtt Níceában megfogalmazott hitvallásunkról való elmélkedésünket. A hitvallásunk szövege, amit értelmezünk, az a Nicea konstantinápolyi hitvallás szövege, mert ezt a hitvallást imádkozzuk minden egyes szent liturgia alatt is. A mai alkalommal eljutottunk Jézus Krisztus megtestesülésének a titkához, ami így hangzik a hitvallásunkban. És megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. A Szentháromságos Egyisten egyik titkáról szól ez az egy mondat, amelyről többször is hallunk és olvasunk a Szentírásban. A Teremtés könyvének 22. fejezete, a 18. versében ezt olvasjuk, hogy az Isten megígéri Ábrahámnak a megváltó elküldését, amikor arról szól, hogy a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Aztán másik két helyen még, utódodban nyer áldást a föld minden népe. A Teremtés könyvében háromszor is elhangzik az az ígéret, hogy Ábrahám utódában fog áldást nyerni a föld minden népe. A proféták is több alkalommal is jövendőlnek arról, hogy el fog jönni a messiás, a megváltó, az Úr fölkentje erre a világra. Mikás prófétánál ezt olvashatjuk, de te Efrátai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda nemzetségei között, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója. Vagy Izaiás prófétánál ezt olvashatjuk. Veszőkél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből, az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és kedvetelik az Úr félelmében. Egy másik helyen Izaiás prófétánál pedig ezt olvashatjuk, íme a szűz méhében fogan, fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ezek a proféciák mind arról jövendőlnek, hogy el fog jönni erre a világra a megváltó a messiás. Az újszövetségi szentírásból is értesülünk ennek az eljövetelnek a mikéntjéről, amikor azt olvassuk Lukács evangélistánál, akkor, amikor Gábriel angyal meglátogatja Máriát, Mária itt szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt felelte neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. Ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ebben az evangéliumi részletben világosan le van írva az, amit a hitvallásunkból is hallottunk, és megtestesült a Szentlélektől, és Szűz Máriától, és emberré lett. A megtestesült szó arra utal, hogy Isten fia átadja önmagát Isten üdvözítő tervének, és ezt teljesen tudatosan és teljes beleegyezéssel teszi. Ebben kirajzolódik a fiúisten engedelmessége, ami semmisé teszi Ádám engedetlenségét. Ezt hallhatjuk Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelében is. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki bár Isten létformájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai létformát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a megtestesülés a Szentlélek ereje által valósult meg, aki az Atya teremtő erejeként viszi a fiút a szűzméhébe. Az Atya utasítása és az emberré vált fiú engedelmessége a tökéletes szeretet a maga teljességében. A fiú Isten tehát úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. Jézus Krisztus megtestesülésének titka azért fontos a számunkra, hogy világosan tudjuk megvallani, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nem csak eljátszotta a Fiúisten a szenvedést, megaláztatást, keresztre feszítetést, halált, feltámadást, hanem mint valóságos ember ugyanúgy átélte ezeket, mint ahogyan mi is átéljük. Valóságos Istenként és valóságos emberként élt itt közöttünk, s tanított bennünket szavakkal, cselekedettel és személyes példájával. Az ige, maga Jézus Krisztus azért lett emberré érettünk, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen. Azért lett emberré érettünk, hogy megismerjük Isten szeretetét, hogy a szentség példaképe legyen a számunkra. Azért lett érettünk emberré, hogy az isteni természetből részesítsen minket. Adjunk hálát a mindenható Isten emen nagy szeretetéért, hogy nem hagyta magára a bűnbe esett emberi világot, hanem elküldte emberré lett fiát erre a világra, aki az atya iránti engedelmes szeretetből megváltotta az egész emberi nemet, és megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, hogy újra ehessünk az örök élet fájáról, amely nem más, mint maga a keresztfa, melynek gyümölcse maga Jézus Krisztus teste és vére, amelyet minden egyes szent liturgia végén nekünk akar ajándékozni. Rajtunk áll, hogy ezt befogadjuk-e, hogy megnyitjuk-e a szívünket előtte, és befogadjuk az életünkben a kenyér és a bor színe alatt jelenlévő Krisztust, hogy velünk legyen életünk egész pillanataiban, életünk végéig, és azon túl az örökké valóságig, most és mindörökön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі греко-католицькі хвилини ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1
6: Пузуш Радіо.
5: Пузуш Радіо. Пузуш Радіо. Пузуш
6: Радіо. Радіо Пульс FM.

0: 8 óra. 9. година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A rendőrség büntető eljárást indította tegnap Nagyszőlősön történt halálos baleset ügyében. A vizsgálat eddigi adatai szerint egy 47 éves tehergépkocsi vezető letért az útról, majd embereknek hajtott, akik éppen egy menetrend szerinti autó buszról szálltak le. A gázolás következtében egy 53 éves nő a helyszínen életét vesztette. További három nőt sérülésekkel kórházba szállítottak. Az előzetes információk szerint a balesetet a teherautó vezetőjének hirtelen rosszul léte okozhatta. A sofőr később a mentőautóban elhunyt. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: Polícia відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії, що сталося вчора у Виноградові. Встановлено, що 47-річний водій вантажівки з'їхав з дороги та в'їхав у групу людей, які саме вийшли з маршрутного автобуса. Внаслідок наїзду 53-річна жінка загинула на місці події. Ще трьох жінок з травмами госпіталізували. За попередніми даними, причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія вантажівки, який згодом помер у кареті швидкої. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Az újlaki vámhivatalnál a Kárpátaljai vámhivatal munkatársai 33 ezer amerikai dollárt találtak, amelyet egy 63 éves kárpátaljai férfi Ukrajnába történő behozatal során megpróbált a kötelező vámnyilatkozat megkerülésével bevinni. A Kárpátaljai vámhivatal tájékoztatása szerint a helyszíni szóbeli kikérdezés során a férfi azt állította, hogy mindössze 1000 euró van nála. A valóságban azonban a terepjáró utas terében személyes tárgyak között egy műanyag zacskóban 33 ezer dollár volt elrejtve, ami meghaladja a nyilatkozat nélkül szállítható 10.000 eurós határt. A férfi ellen jegyzőkönyv készült. A pénz egy részét, 11.500 dollárt visszaadtak a kárpátaljai lakosnak, míg a fennmaradó be nem jelentett 21.500 dollárt lefoglalták. Az ügy további elbírálása a vámhatóság hatáskörében folytatódik.
4: На митному посту Вилок посадові особи Закарпатської митниці виявили 33 тисячі доларів, які 63-річний житель Закарпаття намагався завести в Україну в обхід обов'язкового декларування. Як інформує закарпатська митниця у ході усного опитування, закарпатець запевнив митників, що має при собі лише 1000 євро. А насправді у салоні джипу серед особистих речей знаходився поліетиленовий пакет з 33 тисячами доларів, що перевищує дозволену для перевезення без декларування суму у 10 тисяч євро. Відносно порушника складено протокол. Валютні цінності у сумі 11,5 тисяч доларів повернуто закарпатцю. Решта – незадекларовані 21 1500 доларів вилучено. Далі справу розглядатиме митниця.
3: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónap

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунь кіш бікешіг! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kegyelmes Istenünk, minden örömeinkbe, hálaadásainkba, nyomorúságainkba Te hozzád mehetünk. És köszönjük, Urunk, hogy Te vagy, Te megszólítható vagy, segítségül hívhatunk Téged, és Te benned bizakodhatunk. Kérünk, Urunk, hogy ma is fordítsd oda a Te füledet a mi imádságaink felé, hallgass meg kiáltásainkat, tégy úgy, ahogyan a Te bölcsességedben azt elrendelted, amivel a mi javunkat és a mi üdvösségünket tudod munkálni ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál az elmúlt napokban, az elmúlt éjszakában. Köszönjük, Urunk, az esőt, melyre olyan sokat vártak, várunk. Köszönjük, Urunk, hogy az esőhöz hasonló módon a Te áldásod is kiárad ránk, a Te áldásod is jelen van a mi életünkben. Kérünk, Urunk, hogy a Te szavad által ma is taníts bennünket, erősítsd meg a mi hitünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni, a Zsoltárok könyvének a 107. részéből. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A Zsoltárok könyvének 107. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, uttalan utakon, nem találtak lakott várost, éheztek és szomjaztak, és elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában, nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg a szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érszkapukat, és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapujához jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, és munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben, imbolyogtak, támbolyogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószélet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor ezek elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermőföldet szikessé a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjúföldet forrásokat, éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldott őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak és görnyedeztek az elnyomás, a baj és a gond miatt, amikor gyalázatot zúrított az előkelőkre. Az úttalan pusztaságba kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban, nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen hálaadásra, és az Isten szeretetének, az Isten hűséges szeretetének a megismerésére és ismeretben tartására hív bennünket ma ez a Zsoltár, a 107. Zsoltár. Ez a központi gondolat, hogy minden nyomorúságukban lehet az Urat segítségül hívni, és legyen előttünk nyilvánvaló valóságként ott, hogy érdemes az Úrhoz kiáltani. Talán furcsa az, hogy miért a 107. Zsoltárral kezdjük. Mi az oka annak, hogy egyenesen a 107. Zsoltár az, aminek az olvasásával folytatjuk a Bibliaolvasó Kolossz szerint a napi elmélkedésünket. A Zsoltárok könyve nem egy végtelen énekgyűjtemény, hanem figyelembe véve a hagyományokat, az ősi hagyományokat, megpróbálták rendszerezni, és öt nagyobb könyvbe sorolták be a Zsoltárokat, és ez az ötödik könyv. Tulajdonképpen a Zsoltárok könyvének az ötödik részét, ötödik nagyobb egységét kezdjük el ma olvasni. És ebben a Zsoltárban, ezekben a Zsoltárokban különösen hangsúlyos a hálaadás és az Isten dicsőítése. Az Istennek való engedelmességre való felszólítás, gyönyörködés az Úrban, zarándoklatok alkalmával, vagy egy-egy olyan pillanatban, amikor az ember megtapasztalhatja az életének folyása folytán, az életének folyásában az Istennek a jelenlétét. Emlékeztető Zsoltár, és nem csak az Isten szeretetére emlékeztet bennünket, hanem arra is, hogy kikhez szól. Mert talán nagyon sokszor halljuk, és nagyon sokszor nem is vagyunk mi kétségbe, hogy az Isten jóságos, és hogy az Isten szeret. Ez a Zsoltár is, és a Szentírásnak számos helye, adáig akar eljuttatni bennünket, és azt akarja elevenni, tenni a mi gondolkodásunkban, a mi életünkben, hogy az Isten népére érvényesek ezek a kijelentések. Hogy az Isten jó, és hogy az Isten szeret. És lehet hálát adni az Isten jóságáért, és az Isten szeretetéért. A felsorolt példákban a mindennapi élet eseményei között zajló eseménysorok, amelyek úgy gondolom, hogy valószínűleg nagyon személyes jellegű bizonyságtételek, egy-egy részlet, mindig egy-egy bizonyságtétel, hogy kit, hogyan, mikor, miben szabadított meg az Isten. És amikor összegyűl az Isten népe, akkor mindegyik elmondja a magáét. És ott van a boldog bizonyság, hogy van miért hálát adni. Hogy van miért hálát adni, mert az Isten megtartott napról napra, kiemelt mélységekből, kiemelt nagy nyomorúságokból, amiben belekerül az ember az élete során, félelmetes helyzetekbe, bolyongtak a pusztában, éheztek, elcsüggett a lelkük, sötétségben láncra verve ülnek, a halál árnyékának völgyében. Sokan vannak, akik az engedetlenségük miatt felfedezik, hogy a saját engedetlenségük miatt jutottak oda, ahová jutottak, szenvednek a saját ostobaságuktól. És ott vannak a különböző életveszélyes helyzetek is, itt a tenger hullámai vannak előttünk, ahogyan a hajósok megélik azt, hogy mennyire kicsi játékszere a hajó és a hajón lévő ember, a természet erőnek és a természetet uraló Istennek, de megtapasztalja azt is, hogy van kegyelem. Amikor az Úrhoz kiáltottak, amikor az Úrhoz szóltak, és lehet az ember bármilyen nyomorúságban, és lehet az ember bármilyen élethelyzetben, ami terhes, ami veszélyes, amiben nem látunk kiutat, amiben elcsüggedhet az ember lelke, amiben szomjazik az ember lelke. Hadd biztasson bennünket ma az a Zsoltár, és a Zsoltáron keresztül az örökkévaló Isten szava, hogy de nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lehet minden nyomorúságunkban, minden élethelyzetünkben az Úrhoz kiáltani. Ez egy visszatérő séma, visszatérő ritmusa ennek a Zsoltárnak, egy bizonyság, hogy lehetett az Úrhoz kiáltani. Ti népek, ti, mint az Isten népe, fedezzétek fel, lássátok meg, emlékezzetek rá, ne hagyjátok, hogy elhomályosodjon ennek a bizonysága, hogy akik nyomorúságban vannak, azok kiáltanak az Úrhoz, kiálthatnak az Úrhoz, és az Úr meghallgatja az ő kiáltásukat. És ez a kiáltás, ez nem egy liturgikus forma, nem egy imádság. Ez a szó, ami itt szerepel, a kiáltásnak a szava, ez egyáltalán nem egy költői felkiáltás, hanem a végveszélyben lévő embernek a kétségbe esett segélykérése. És ezt is érdemes talán megszívlelni, és ezt is érdemes szem előtt tartani, hogy hogyan érdemes kiáltani az Úrhoz. Milyen indulattal, milyen lelkülettel érdemes odafordulni bizalommal az Istenhez. Ez az a kiáltás, kedves testvérek, amikor már nincs más, amikor már nincs több lehetőségem, amikor már semmilyen esélyt nem látok arra, hogy a magam erejével, a magam bölcsességével, vagy bárkinek a segítségével abból a helyzetből, amiben vagyok, abból kiszabaduljak. És így kell látnunk ezeket a bolyongásokat, és ez itt felsorolt egyszerű példákat is, a börtönben való létet, az eltévejedést, a nyomorúságokat, vagy az életveszély helyzetét. Hogy nincs más, aki segítsen, nincs más, aki meg tudna tartani. Ez az életveszélyben lévő embernek a kiáltása, amelyik nem kell, hogy szép legyen, amelyik nem kell, hogy teológiailag korrekt legyen. Csak őszinte. Csak őszinte. Így kiáltott Izrael népe annak idején Egyiptomban az Úrhoz. Nincs esélyük. Nincs más esélyük. Nem tudnak fordítani a sorsukon, nem tudnak változtatni az ő élethelyzetüken. Nem tudják megjobbítani, és nincs mód arra, hogy bármilyen módon is békességre jussanak. El fognak fogyni, és ki fognak pusztulni. De kiáltottak az Úrhoz, és az Úr meghallja őket, és kivezeti őket Egyiptomból. Tehát ez az a kiáltás, ez az a kétségbe esett és őszinte kiáltás, amelyel érdemes keresni az Istent. Amiben az Isten meg fogja mutatni az ő hatalmát, meg fogja mutatni az ő szabadítását. Ebben a végletekig elkeseredett élethelyzetekben. És legyen erős bátorítás számunkra, kedves testvérek, hogy szabad, sőt, hadd mondjam azt, hogy szükséges, hogy mi is tudjunk így kiáltani az Úrhoz. Ilyen alázatos indulattal, kezeinket széttárva, beismerve és felismerve azt, hogy már nincs erőm, nincs bölcsességem, nincs lehetőségem nekem változtatni, de kiálthatok az Úrhoz. Az én nyomorúságomban kiálthatok az Úrhoz. Kérhetem az Isten segítségét, kérhetem az Isten támogatását, kérhetem az Isten szabadítását. Tegnap beszélgettem egy ismerőssel, és ő mondta, hosszú-hosszú munkás évek után, hogy annyit kér csak az Istentől, hogy adjon neki egészséget, és a többit megbízza rá, én majd akkor el lesz magának, mindent meg tud csinálni, csak adjon egészséget, ennyit kér az Istentől is. Értem én ennek a logikáját is, a bizalmát, de mégiscsak magában bizakodik. Hogyha lesz egészség, akkor addig minden rendben lesz. Addig majd megoldom. Ez nem az a kiáltás, kedves testvérek, amire az Isten majd szabadító kegyelemmel tud válaszolni. Hanem eljutni odáig, hogy akár egészségben, akár betegségben, bármilyen nyomorúságomban vagyok, kiálthatok az Úrhoz, hogy hallgass meg, és te szabadíts meg. Mindent merjünk rábízni. Ne csak akkor, ne várjuk meg, hogy egészen odáig forduljon a mi életünknek útja, hogy olyan mélységbe és olyan nyomorúságba essünk, amikor már nem látunk kiutat, hanem életünknek minden percében és naponként emlékezzünk meg arról, hogy szabad nekünk kiáltani az Istenhez. Kérni az ő szent lelkének vezetését, kérni az ő igéjének világosságát, hogy vezessen bennünket, hogy tartson meg, hogy szabadítson meg. És a másik visszatérő gondolat itt ebben a Zsoltárban az, hogy adjatok hálát. Adjatok hálát. Soha se vegyük természetesnek, hogy az Isten az ő szabadításával, az ő jóságával mellénk áll. És talán ezt akkor érezzük meg igazán, amikor egyszer csak elmúlik ez a bizonyos vagy megszokott rend, amiben nap mint nap részünk lehet, amivel nap mint nap szembesülhetünk, hogy az Isten ott van. Ott van az ő áldásával, az Isten megtart az ő kegyelmével, az Isten gondot visel rólunk, az Isten erőt ad, az Isten egészséget ad. Nap mint nap érdemes ezért hálát adnunk, és tudomásul vennünk, hogy ez nem magától értetődő, és nem egy természetes dolog. Az Istennek nem kötelessége, hogy odaálljon mellénk szüntelenül. Az Isten ezt végtelen szeretetéből teszi, és kegyelméből teszi, hogy gondot visel rólunk, hogy megőriz és megoltalmaz, hogy mellénk áll. És amikor megtapasztaljuk ezt a jóságot, amikor megtapasztaljuk az Istennek a kegyelmét, akkor jussunk el a hálaadás bizonyságtételéig. Jussunk el odáig, hogy legyen a szívünkben őszinte és egyszerű hálaadás. Mindazért, amiben az Isten ma is megtartott és meg fog tartani. És amiben, ami előtt állunk, amiben még kérjük az Isten segítségét és vezetését, úgy álljunk hozzá, hogy ebben is ott legyen a készségünk a hálaadásra. Ne vegyük természetesnek, hogy a terveink majd sikerülnek. Ne vegyük természetesnek, hogy az, amit mi elgondoltunk, az majd úgy lesz. Ha úgy lesz, akkor legyen miért hálát adnunk. Akkor van miért hálát adnunk. Nem véletlenül beszél úgy a Szentírás arról, hogy mennyire emberi és mennyire tévejgű gondolat az, amikor a hajósok arról beszélnek, hogy ide megyünk, oda megyünk, itt kereskedünk, ott kereskedünk, ennyi hasznunk lesz. Ez az emberi gondolkodás. És azt mondja Jakab, hogy hát pedig úgy kellene, hogy ha az Isten éltet, ha az Isten éltet, ha az Isten ma is megkegyelmez, ha az Isten ma is kiárasztja az ő gondviselését, ha az Isten ma is megoltalmaz, akkor úgy lehet. Ha az Isten megáldja a kezem munkáját, akkor úgy lesz. És jó ezzel a hálaadással, kedves testvérek, szüntelenül szembesülnünk, és szüntelenül észben tartanunk, hogy szabad és szükséges hálát adnunk az örökkévaló Istennek. Az eltévedettek sosem fogják megtalálni az utat. Ez nem természetes, hogy aki eltévedik, aki valahol elveszik a pusztaságban, bolyong, lakatlan, város nélkül való vidékeken, ember nélkül lakta vidékeken, hogy az egyszer csak majd kitalálna. Ez nem egy természetes dolog. Nem természetes dolog az, hogy a fogoly, aki meg van bilincselve, aki a halál árnyékában ül, az egyszer csak megtapasztalja azt, hogy valaki leveri az érzajtókat. Hogy valaki leveszi róla a bilincseket. Ez nem természetes dolog. És nem természetes dolog az sem, hogyha valaki a betegségéből fel tud gyógyulni. Nem magától értetődő. És az sem, hogy aki ott van a viharos tengeren, az túl fogja élni. Ott van az Isten kegyelme. Nyomorúságokban az Úrhoz kiáltottak, és az Isten megszabadította őket. És helyes és jó, hogy ezt így is élték meg ezek az emberek. Tudták, látták, hogy nem természetes, nem normális hanem kegyelem az, amivel az Isten őket kiemelte ebből a helyzetből. És lássuk meg azt, hogy milyen nagy kegyelem az, amiben mi is élhetünk a mindennapjainkban. Sokszor elhangzott, és talán nem is lesz már olyan éles ennek a bizonyságtétele, ennek a valósága, amiben nap mint nap benne vagyunk, de egy 4 éve folyó háborúban, tehát lássuk meg azt, hogy milyen nagy kegyelem az, ahogyan mi itt tudunk élni. Ahogyan megoltalmaz bennünket az Isten. Ahogyan nem kell megtapasztalni, mit jelent az, hogy pincékben bujkáljunk, vagy mit jelent az, hogy napokig, hetekig nincs áram, vagy nincs gáz, vagy nincs semmi. Hogy nem kell megtapasztalnunk, mit jelent az, hogy félnünk kell minden zajtól, minden hangos puffanástól. Az Istennek kegyelme, az Istennek gondviselése, az, amit kézzel foghatóan megtapasztalhatunk a saját életünkben, ami ott van a mi életünkben. Nem természetes az, hogy megmenekülünk. Az Isten szabadítása. És ne feledkezzünk meg erről, hogy van nekünk miért hálát adni, és kívánom, hogy legyen is a szívünkben őszinte hálaadás a mindennapokban, a mindennapi életünkben, egy elvégzett munkáért, a megtapasztalt kegyelemért, az esőért, a napsütésért, mindazért, amit megtapasztalhatunk, mint pozitív dolgot, ami ott van a mi életünkben, mint örömforrás, ami lehet örömforrása. Ne vegyük természetesnek, hanem hálaadással fogadjuk el az örökkévaló Isten kezéből. Mert jó az Úr. Mert jó az Úr, és örökké tart szeretete. Kívánom, hogy ennek bizonysága járja át a mi életünket, és ennek bizonysága vezessen bennünket ezen a mai napon is. Amen. Várunk, Urunk, reménykedő szívvel naponta. Várjuk a Te kiáramló kegyelmedet. Várjuk azt, hogy Te gondot viselsz rólunk. Várunk a Te szavadra, a Te vezetésedre. És kérünk, Urunk, hogy Ted áldotta ezt a várakozást, hogy megláthassuk a Te dolgaidat, a Te cselekedeteidet, a Te nagy tetteidet. Mert hisszük és valljuk, Urunk, azt, hogy Te tudsz bennünket megtartani, ezekben az élethelyzetekben, nyomorúságokban és mélységekben. Te tudsz bennünket megszabadítani, még a halál árnyékának völgyéből is. Így hozzuk, Urunk, eléd azokat, akik küzdenek, akiknek az életükben sokféle testi és lelki nyomorúság van, akik tévelyegnek gondolatban, életvitelben, akik nem találják a kivezető utakat, akiknek az életében bilincsek vannak, zárt ajtók, börtönbe zárt gondolatok. Kérünk, Urunk, hogy Te hozz szabadítást számukra. És akiknek az életük veszélybe van, akik megtapasztalják a fizikai világ hatalmát és erejét, veszélyeit, Urunk, kérünk, hogy Te könyörülj meg rajtuk is. Te öleld át a Te népedet, és Te oltalmazd meg a Te gyermekeidet ebben a világban, melyben oly sok veszély leselkedik ránk. Köszönjük, Urunk, hogy nap mint nap megtapasztalhatjuk a Te jóságodat. Megtapasztalhatjuk a Te kegyelmedet, irgalmasságodat. És kérünk, Urunk, hogy erősítsd meg bennünk, és teljesítsd ki bennünk a hálaadásnak a valóságát, hogy hálaadó életünk legyen a Te szeretetedért, a Te kegyelmedért. Mindenek előtt, Urunk, tudjunk hálát adni a Te szent fiadért, Jézus Krisztusért, akinek az áldozata által megváltottál bennünket, és az örök életbe hívogatsz, hogy a földi nyomorúságokon túl, a földi küzdelmeken túl, melyben megtapasztaljuk nagyon sokszor a Te szabadításodat és a Te gondviselésedet, de mindezeken túl elkészítetted számunkra az örökké valóságot is a Te országodban. Így kérünk, Urunk, hogy Te állj oda azok mellé, akik ma is küzdenek és mélységben vannak, mutasd meg a Te szabadító hatalmadat, és adj nekünk hálatelt szívet ezért a szabadításért. Ami megváltó Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, és szent lelkeddel pásztorold a Te népedet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békességet.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: 10 óra. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A magyar-ukrán határon ideiglenesen lassulhat a vám és határátlépés folyamata. 2026. június 16-a és 18-a között az Újlak-Tisza-Becs nemzetközi közúti határátkelőhelyen moduláris épületek bontása és új elemek telepítése zajlik majd. A munkálatok miatt a vám és határforgalmi ügyintézés részben lelassul, így a személyek és járművek áthaladása csak a munkák függvényében, azok ideiglenesen

0: Спортивні новини.
1: Спортхіре következne.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlukacsám, dovassú Vájnóvene Sportó. Már csak néhány óra van hátra a labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és minden eddiginél nagyobb lesz. A világbajnokság történetében először 48 válogatott vesz részt, a hagyományos 32 helyett, ami a mérkőzések számát is jelentősen megnöveli, 64-ről 104-re. A találkozók a 16 stadionban, három ország különböző városaiban rendezik meg. A torna ide alatt több stadion ideiglenesen megváltoztatja a kereskedelmi nevét. Ennek oka a FIFA marketing politikája, amely a világbajnokság idejére kizárólagos reklámjogokat biztosít hivatalos partnereinek. Emiatt azok az arénák, amelyek neve szponzorhoz kötődik, a világbajnokság végéig lemondanak a márkajelzésről. A világbajnokság ma este veszi kezdetét a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. A döntőt július 19-én rendezik. До початку чемпіонату світу з футболу залишаються лічені години. Турнір, який спільно приймають США, Канада та Мексика, стане найбільшим в історії світових першостей. У фінальній частині мундіалю вперше зіграють 48 збірних замість традиційних 32. Через розширений формат зросте і кількість матчів. Для проведення турніру задіяні 16 стадіонів у трьох країнах. Під час чемпіонату частина арен тимчасово змінить свої комерційні назви. Це пов'язано з маркетинговою політикою FIFA, яка на час турніру надає ексклюзивні реклами. Рекламні права офіційним партнерам. Тому стадіони, назви яких пов'язані зі спонсорами, відмовляться від брендування до завершення змагань. Світова першість стартує вже сьогодні ввечері матчем між збірними Мексики та Південної Африки. А фінал запланований на 19 липня. A Benfica hivatalosan közölte, hogy változás történt a vezetőedzői poszton. A lisszaboni klub megszakította az együttműködés José Mourinhoval, és Marco Silvát nevezte ki új vezetőedzőnek. A portugál szakember, aki korábban a Fulhamet irányította, két éves szerződést írt alá a sasokkal. Várhatóan hamarosan José Mourinho is hivatalosan bemutatásra kerül, mint a Real Madrid új vezetőedzője. Korábban olyan hírek jelentek meg, hogy a portugál tréner már meg is állapodott a madridi klubbal, mégpedig 2029-ig szóló szerződés. A Benfica legutóbbi szezonban a portugál bajnokság harmadik helyén végzett, és az új idényben a lisszaboni csapat az Európa Liga alapszakaszában képviseli majd Portugáliát. Benfica официально повідомила про зміну на тренерському містку. Лісабонський клуб припинив співпрацю з Жозе Моріньо та призначив новим головним тренером Марку Сілву. Португальський фахівець, який раніше очолював Фулхем, підписав із Орлами контракт на 2 роки. Очікується, що незабаром Жозе Моріньо буде офіційно представлений як головний тренер Реала. Раніше з'явилася інформація, що португалець вже уклав контракт із мадридським клубом, розрахований до 2029 року. Нагадаємо, за підсумками сезону Бенфіка фінішувала на 3-му місці в чемпіонаті Португалії. У сезоні 26-27 лісабонський клуб представлятиме країну на основному етапі Ліги Європи. Szünet nélkül robog tovább a száguldó cirkusz. A hétvégén a jól ismert Barcelona versenypályára látogat a mezőny, ami történelmi újdonságot is hoz. A helyszínt hivatalosan átkeresztelték Barcelona Katalónia nagydíjra, mivel a tradicionális spanyol nagydíj nevet a szeptemberben debütáló új madridi utcai futam kapta meg. A monákói őrület után teljesen szétszakadt az élmezőny, a Mercedes olasz csoda tinédzsere Andrea Kimi Antonelli maga biztosan robog a világbajnoki cím felé. Antonelli a hercegségben Norban 5. győzelmét aratta, amivel végérvényesen állva hagyta a riválisait. A hétvége nagy vesztese Max Verstappen lett, aki újabb nullázásával drámai módon visszaesett a pontversenyben. Antonelli előnye az élen így már 66 pontra nőtt. Az első számú üldözővé pedig a Ferrarival száguldó Lewis Hamilton lépett elő, akit George Russell követ a tabellán. Formula 1 без перепочинком ще й далі. Вже цими вихідними пелетон завітає на добре знайому трасу Барселони. Місце проведення офіційно перейменували на Гран-прі Барселони Каталонії, адже традиційну назву Гран-прі Іспанії отримала нова мадридська міська гонка, що дебютує у вересні. Після монегаського хаосу італійський тінейджер феномен Мерседес Андреа Кімі Антонелі впевнено вчить до чемпіонського титулу. У князівстві Антонелі здобув свою 5-ту перемогу поспіль, остаточно залишив суперників позаду. Головним невдахою став Макс Ферстаппен, який через чергове нульове завершення гонки драматично відкотився в загальному заліку. Перевага Антонелі на вершині вже сягнула 66 очок. А головним переслідувачем став Льюіс Хемілтон на Феррарі. Третю позицію в чемпіонаті наразі утримує Джордж Рассел. sporthíreinket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотте.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás csütörtöki adása szól, és ma június 6-a van, nem, június 11-e van, de szép napot kívánunk mindenkinek, a felhők felett mindig süt a nap, de örülünk annak, hogy esik, mert ami ma reggel ért el bennünket végre, az igazán esős volt. Azon gondolkoztam kocsiban mindenfele menet, hogy vajon a 40 napig esik az eső című történet, az hogy nézhet ki, mert ha már ez két órán keresztül esne, mi már szerintem otthon ladikkal járnánk.
6: Egyfajta betekintést nyerhettünk az özönvízbe, bár hál' Istennek olyan nagyobb problémákat nem okozott. Európában nagyon sok helyen akár a jégre figyelmeztettek, akár le is csapott. Sőt, valami Horvátország környékén láttam olyan felvételt.
5: Én ezt nem akartam, hogy az idei felvétel.
6: Hát nekem ideinek tűnt. És hát
5: idei nyári, az ugye hiszem, január, derekán.
6: Hát ilyen hólepte tájakról lehet beszélni, és nem tudom, hogy mekkora tengerszint feletti magasságokról beszélgetünk, mert nyilván vannak olyan helyek, ahol a hó sosem olvad el, de ott, ahol már kezd nyár lenni, hát ott egyfajta nagy meglepetés, hogy Medárd az nem csak esőt tud hozni, vagy Medárd napja után nem csak esőt tud elérkezni, hanem valahol északi fellegek ide fújják valahogy a, nem is tudom, a jégvarázsból valami beköszönt, és a hóembert próbálják megvédeni. Jó, reménység szerint azért sokat nem tartott ez a fehér táj, de hát valóban tud csúnya meglepetéseket okozni a természet.
5: Ez azért érdekes igazából, mert ugye mindenki a tengerparti nyaralásról álmodozik, sokan már tervezik, van akinek van rá pénze, meg lehetőség, és a kettő együtt találkozik, és mondjuk el is mennek, de ugye az a szolgáltatási kör, hogy mondjuk június derekán éppen ilyen, hogy ötcsillagpluszos wellness központ, termálvíz, nem tudom, masszázs, nem tudom milyenféle jaktos kirándulás, és hóesés élőben, ez a fajta szolgáltatási kör az teljesen új és teljesen modern dolgot ad. A mai igényeket talán most már lehet, hogy szánkót is lehet vinni nyári nyaralás közben.
6: Akkor mégis van még értelme a szánkóknak az árulásának, bár remélem, hogy novemberig a hólapát nem fog előkerülni itt Beregszászba.
5: Írjátok meg, hogyan örültök az esőnek és mennyire áztatok el, akik reggel indultak útnak, azok lehet, hogy többször is megtették, pont annyira szakadt reggel az eső, hogy gyakorlatilag kilépte az autóból, bevitte a gyereket az újban, rögtön eláztál, aztán a gyereket elvitte a másik helyszínre, ott is eláztál, így aztán egy autóban legalább négyszer tudtál elázni, és mindig azon gondolkoztam, hogy jöttek velem szembe biciklivel, hogy na, ez az igazi életélmény.
6: Én reggel nagyon gondolkoztam rajta, háromszor is oda-vissza, hogy próbáltam kisakkozni, hogy vajon elengede még addig a munkába, vagy majd utána ide a stúdióba az eső, aztán végül úgy döntöttem, hogy maradjon otthon. Aztán néhány percet sajnáltam, mert így 3-4 perc alatt így a központig elértem, hogy hát vissza kellett volna menni, aztán meg nagyon örültem neki, hogy nincs nálam, és be tudtam húzódni egy esővédett helyre.
5: No, nagyon jó hír a Bogdán Chmelnick utcán. Tovább folytatták az útfelmarást, én éppen tegnap jártam arra, és ilyen hihetetlen élmény volt, hogy én úgy tudtam, hogy ez csak a pipanyakig történt meg, ez aszfaltozás. Az aszfalt még a pipanyakig van, de ez a borzasztó rossz állapot, amely utána van, az most egyelőre egy másik szintre lépett, mert felmartak egy jelentős szakaszt, úgyhogy nagyon folytok a munkát, örültünk, hogy ennyire jó haladnak. Hát ha felmarják az aszfaltot, akkor lehetséges, hogy előbb-utóbb aszfalt is kerül rá. Hát nagyon szurkolunk, az új aszfaltrészt teszteltem, gyönyörű állapotban van, bár a vasúti átkerő előtti mondjuk 5-6-7-8-10 méteren keresztül persze a régi aszfalt ott van hagyva magnak. Nem tudom milyen okból, de feltétlenül...
6: Történelmi emlék.
5: Igen, hogy lássák, hogy ez ilyen is lehetne, de nekünk nem ez.
6: Most légy hálás.
5: Igen, most légy hálás. Ez mert jövőre pont ilyen hullámos lesz, mint a budapesti Vidámparkban a hullámvasút, de ami fontos, hogy a következő szakasz az viszont tényleg jó minőségű, és gyönyörű szépen lehet rajta is szállni az utakat, úgyhogy örömmel konstatáljuk, hogy folytatják az útmunkátokat a Bogdán-Melnic utcán. Legyünk türelemmel, ne szágódjunk, pláne most esőben biztosan nem folytatják, de hogy feltehetőleg előbb-utóbb aszfalt is kerül erre a szakaszra, de már így is jobb, mint ahogy volt. Köszönjük szépen.
6: Most mondanám stílusosan, hogy szurkoljunk nekik, hogy egészen az asztélyi határ átlépőig...
5: Az a cél, az volt a terv, bár az... a Covid-ban is volt terv, úgyhogy úgy vagyunk ezekkel a tervekkel, hogy hiszem, ha látom, hiszi-piszi.
6: Kellene egy olyan sáv, egy ilyen jó kis diagnosztika, vagy jó kis táblázat, hogy mekkora az összmétereknek a száma, és hogy abból mennyit sikerült már teljesíteni, és folyamatosan napról napra növelni ezeket a százalékokat. Szerintem eljutnánk, csak lényeg, hogy ne ebbe az esőben történjen.
5: Igen,
6: az
5: úgy vagyok, hogy a művészt alkotás közben nem akarom zavarni, nehogy megzavarjuk, valamelyik tónusában.
6: Csak csendesen
5: igen,
6: akkor.
5: Igen, csendesen az alkotói művésznek a gondot is sem akarjuk hallani, mert ugye most nagy munkában vannak, hajrá! Aztán útlezárás, még ugye tegnap beszéltünk arra, az önkormányzat posztolt arra, hogy egy kereszteződésben útlezárás van, forgalmi változást is jelent ez a városban.
6: Így van, az 5-ös József utca, a Batthyány utca találkozóján jelenleg... Hát nem is tudom, nem felújítási, inkább probléma megoldási vagy hiba elhárítási munkálatok vannak, bár tegnap este 6 órakor már olyan biztatónak tűnt az állapot, mert majdnem már azt tapasztalhattuk volna, hogy a kockakő is elkezd visszakerülni, és már csak a járdán lévő aknákat kezdik majd el frissíteni, de végül is reggel már azt láttam, hogy továbbra is el van kerítve, úgyhogy úgy néz ki, hogy ott még vannak munkálatok. Tehát az 5-ös utca, amelyik a Batthyány utca felől egyirányú, ott most nem lehet lehajtani, tehát aki valahol ott tervezi a CNAP-nál, illetve a kórház felé kijutást tervezni, azt nem fogja tudni megoldani, ebben számoljunk. Hát reménység szerint, ha az eső alább marad, és a munkakörülmények megfelelőek lesznek, akkor a szakemberek hamarosan elhárítják ezt az útakadályt.
5: Legyünk türelemmel is kitartás, egyébként csak jobb és jobb lesz tőle a városnak a közlekedése. Aztán tényleg a információ programajánlóval folytatnánk. Keresztény pedagógus szakmai napot hirdetnek meg 2026. június 13-án most szombaton 9 óraig kezdett el a beregszászi református templomban. Témák a hatékony nevelés kulcsa, az érzelmi intelligencia, illetve a rejtett erőforrásunk a kapcsolat. És fontos megjegyeznünk, hogy a fő előadó pedig Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató lesz. Nagyon sokan ismerik az ő nevét a szakmában, aztán különös lehetőség arra, hogy kicsit feltöltődjünk. Várnak szinte mindenkit, lelkipásztorokat, hitoktatókat, liceumi tanárokat, nevelőket, óvodapedagógusokat, gyermekmunkában szolgálókat, egyházi, mint állami intézmények dolgozóit. Örömmel veszik, ingyenes alkalom, vegyünk részt, és mindenképpen ajánljunk figyelmbe a fő előadót, amely azért ritkán jár Kárpátalján.
6: Így van, videóival lehet találkozni, könyveit nagyon sokszor lehet elolvasni, viszont élőben találkozni valakivel szerintem mindig nagy élmény, és hát talán a pedagógusok még így a szabadságolás előtt, után, közben, mert nagyon sokaknak éppen június 15-én, azaz napokon vagy perceken belül kezdődik el az a jó megérdemelt nyári szünidő, még ez egy töltődés lehet a pihenésnek az időszakára.
5: Én nem vagyok pedagógus, de az életérzést feltehetőleg el tudom képzelni magamban.
6: Azt a szabadságot?
5: Azt csak képzelteim vannak, de nem baj. Ami érdekessége, hogy a kiégés és az egyéb pedagógiai tételeket, amiket ilyenkor éreznek, azt úgy láthatjuk magunk előtt, és ugye amikor egy pedagógus meghallja, hogy szakmai továbbképzés van, ja Isten, már megint ott kell szülnünk órákon keresztül, de a mai modern szakmai pedagógus napok vagy továbbképzések azért nem feltétlenül minden esetben ennyire unalmasak, úgyhogy ez egy sokkal izgalmasabb, sokkal dinamikusabb és olyan előadók is témák vannak, amelyek azt gondolom, hogy a feltöltődés mindenképpen segítik, hogy ne egy rossz emlék legyen ez elmúlt sok hónap, hanem a nyári pihenésben egy feldolgozott szublimációtól mentes időszak legyen. Ha fel tudjuk dolgozni a traumákat, ami korábban ért bennünket, akkor jobban tudunk koncentrálni majd az előttünk álló pihenésre, úgy gondolom.
6: De ugye nem arra akarsz célozni, hogy közel van már szeptember 1-e.
5: nem, csak a karácsony.
6: Először használjuk ki a szünidőnek, meg a szabadságnak az időszakát.
5: Igen. No, aztán fontos megjegyeznünk, hogy hát, ha sport rajongók én ilyenkor örülök annak, hogy nem rajongok ezért a dologért. A sportrajongók a következő időszakban nagyon izgalmas, hát heteken keresztül nagyon izgalmas programokkal és fáradtsággal és egyéb álmossággal találkozhatnak majd, mert ugye hát 2026-ot írunk, és egy újabb sportesemény indul meg, és a mai nap folyamán pont 21 órakor elkezdődik a 2026-os VB, úgyhogy drága foci rajongó barátok, már nem fogtok aludni. Még a 21 órai kezdés, talán ez ebben igen, a szezonban lesz a leglájtosabb időpont.
6: Ha egy nyitó meccsről lenne szó, akkor mondhatnád, hogy jó, megadják a módját, azért mégis egy kupadöntő az valamikor esti órákban történik, meg minél többen tudják látni. Tehát ne a munkában kelljen majd azon izgulni délután 3 órakor, hogy vajon mit játszik a kedvenc csapatod a döntőbe. Tehát még mondhatnád, hogy ez a 9 óra ez még bőven belefér. Bár érdekes, hogy az elmúlt BL döntő az valamikor 6 óra után tekintettem rá a kijelzőre, és azt hittem, hogy valami ismétlést látok, aztán kiderült, hogy nem, az már a meccs maga. Hát ha valaki beletekint a verseny naptárba, vagy a labdarúgó tornának, a VB-nek a naptárába, kevés 9 órás kezdés fog majd látni a döntőn kívül. Az összes többi 10 óra, 11 óra, 1 óra, 2 óra, és kapaszkodjunk meg, ez nem a délelőtti idő. Ez bőven a délutáni esti, illetve a hajnali idő, mert hogy egy másik kontinensen játszódik a torna.
5: Igen, idén ott van az, hogy 3 ország együtt szervezi meg magát a VB-t, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada, hát persze más időzónában is vannak, egymáshoz képest nem túlzottan nagyon, de azért hozzánk képest igazán erősen, és a izgalmas, hogy ez a világbajnokság lesz, mert mindenből sokkal több van, mint eddig, és a legvégén szerintem, ugye alapjában 64 meccs volt eddig, amit most megemeltek bő 60%-a, mert 104 meccset lehet végignézni. Hát ennyire álmos futballrajongó milliói nem igazán voltak korábban, és ugye ki lehet, nekem az a én úgy közelíteném meg, hogy meg kell nézni azon nagy csoportokat, amelyek mondjuk korábban veszik kezdetét. Szerintem ilyen lesz a B csoport, amit végig lehet nézni emberidejűleg, a C csoportot semmiképpen, ott éjfélkor, háromkor éjfélkor egyetlen egy meccs sincs mondjuk éjfél előtti időpontban. A D csoport talán még mindig az a időszak, amikor nem tudod, hogy le kell feküdni, vagy túl korán kell kelni, mert hajnal 3 és hajnal 6 óra között is működnek, de talán itt még azért a hajnal így, ami igazán izgalmas, viszont vannak olyan csoportok, amelyek tényleg csak az éjszakában nyúlóan lehet megnézni. Hát én nem tudom még, én a csoportokat nézni. Én úgy választanák csapatot, hogy amelyik csoportban van a legkevesebb hajnal időpont. Ugye e kapcsán nagy szakértőnk Antal István, aki az izgalmas háttérinformációja, hogy ő nagyon szereti a sportot, és ő mivel friss híreket ad reggelenként, ő azért rengeteg meccset élőben megnéz. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy fogja ezt a július 19-ig tartó szeánszt végig meccselni. Kíváncsiak vagyunk majd, hogy milyen lesz az éjszakai kapacitás ezen a területen.
6: Hát meg ott lesz majd egy nagy diszonancia, hogyha valaki tényleg megnézi élőben, akkor reggel már el akarja újságolni, viszont nagyon sok...
5: Igen, hát senki nem látta
6: mondjuk
5: még.
6: Azt, hogy pacsírta típusú ember, meg este nem nézi meg, gondolván bizonyára lesz majd ismétlés, tehát annyiféle sportcsatorna van már, és akkor hát ilyen végül is valamikori későbbi élőben próbál majd megtájékozódni, vagy szeretné végig szurkolni magát a meccset. Na de ha lelövik előtte a point, hogy mennyire,
5: igen,
6: az
5: igen,
6: már
5: akkor kapcsoljatok majd ki
6: hervasztó igen. Tud lenni.
5: No, megyünk is tovább perceken belül a meghívott vendégeinkért, a témákkal szeretnénk kedveskedni, hogy hallhattátok a következő blokkunkban. Antal István sportszakértőnket kapcsoljuk majd. Témánk pedig a VB 2026. Ezt követően egy újabb beszélgetéssel szeretnénk kedveskedni a számotokra. A kapcsolati erőszak a téma, illetve ebben egy nagyon komoly szakembert sikerült összehoznunk, Sándor Lenkei Ajdát, a Miskolci Krízis Központ vezetőjét, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszaknak a szakemberét, úgyhogy ővele beszélgetünk majd egy kapcsolás elég.
6: Szóhagynyisnyi hosszínásai peredácsi István Antal, redaktor sportévnék novennásoha rádió, tá Ajda Sándor Lenkei, kerívnék Miskolckoha krizovoji ambulatorji ekomeničnoji službe dopomohi, ja Kanada je pritremku s pozdraždalem vid domašnjoho nasestva.
5: Érdemes velünk tartani, zene után jövünk vissza a különkidás csütörtöki műsora, szóval tartsatok velünk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tíz óra 40 percen köszöntjük a mostatkozó rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora, szóval rengeteg üzenet érkezett hozzánk, ezekkel folytatjuk most még az elején, és aztán jövünk egy újabb beszélgetéssel. A szép napot kíván rádió hallgatóknak, Anett van velünk, Éva derűsebb csütörtököt kívánok, sok vidámsággal, hajrá Beregszász. Norbert írt, hogy köszönt Knézi Jenő az útburkoló munkásoknak, jön a kérdőjel. Jó napot, jó szurkolást. Hát ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen a nap vicce kategóriában. Nem csak foci VB, hanem World Cup and Darts is ma kezdődik. Az egyetlen darts csapat verseny. Köszönjük szépen a mellékinformációt, és mindjárt valóban a sporté lesz a szó. Erika is velünk van, áldott szép csütörtöki napot kívánok minden rádió hallgatónak és műsorvezetőnek szeretettel, illetve Sarolta is most csatlakozik Felvidékről. És akik a Beregszász központján hallgatnak, vagy felhúzzák a rádió készüléket, akkor hallhatják a háttérben beszűrődő zajokat. A Beregszász központjában zajló jótékonysági koncertnek a zajai ezek. Ma jótékonysági koncertet szerveztek pont 10 órai kezdettel Beregszászban a fegyveres erők támogatására a Zirkovi Start alkotó műhely növendéke, illetve a Kodály Zoltán Beregszászi Művészetiskola tanulói lépnek fel. Az eső úgy volt, hogy átteszi a programot, de végül is 10 órára sikerült csendesebb tenni az időjárás, így aztán a program zajlik, mindenkinek jó szórakozást kívánok a főtéren, és hogy ígértük, akkor menjünk is tovább.
3: A vonal másik végén köszöntjük a
2: meccséről. Nagyon itt különleges lesz ez a 2026-os VB. Rengeteg új dolog is történik. Mondhatni, hogy a legeklegje ez az idei VB. Mit kell erről tudni? Mik azok az újdonságok, amelyek korábban nem voltak? Akár a csapat létszám, akár a csoportok beosztása teljesen másképpet néz, és talán minden nagyobb és nagyobb.
4: Hát kezdjük azzal, hogy ez a legnagyobb létszámú világbajnokság, ahol először játszik 48 csapat, 32 helyett ez, ha számokat nézzük, ez 104 mérkődés jelent, 39 napon keresztül. Ez grandiózus egy esemény lesz, ilyen még nem volt ennyi csapattal, tehát akik szeretik a labdarúgást, azoknak biztos meg lesz a minden este is. Úgy is mondhatjuk, hogy európai idő szerint hajnalba is meg lesz a lehetőségük, hogy megtekintsék a mérkőzéseket.
3: Miatt a 48 csapat miatt kellett három országra szétosztani a versenyeket? Elférjen mindenki?
4: Nem, azért mert 2018-ban, amikor volt ez a szavazás, akkor például Marokkó is pályázott erre a világbajnokságra. Tehát itt nem a három ország is ezért ennyi csapat. Ez egy újdonság. A FIFA ezt úgy magyarázza, hogy a labdarúgást minél jobban népszerűsíteni kell, minél globálisabbá tenni. Hát szerintem sikerült nekik.
2: Beszéljük itt arról, hogy ez egy jelentős csapat szám növekedés van, és nagyon szomorú, hogy se a magyar, se az ukrán csapat nincs ebben a jelentősen megnövekedett arányban sem. Milyen volt a selejtező?
4: Hát a selejtezők kiélezettek voltak. Ha a két fent említett csapatot vesszük egy kicsit górcső alá, akkor hát mondhatjuk azt, hogy úgy a magyar, úgy az ukrán csapat jó eséllyel akár ki is juthatott volna, ha nem is csoport elsőként, ugye csoport másodikként selejtezőkre kényszerült mind a két csapat, ahol elvéreztek. Hát szerintem a magyar csapat az a legdrámaibban vérzett el. Ugye az utolsó másodpercekben kaptak egy gólt, és ez még persze, ha ott nyernek, ez még nem jelentette volna, hogy kijutnak, hanem egy következő, tehát selejtezőt kellett volna játszaniuk, és a magyar csapat az utolsó másodpercben kapott gólt, nem tudom mennyire néztétek, de az egy emlékezetes, drámai pillanat volt, és a magyar csapat így nem is jutott ahhoz a lehetőséghez, hogy selejtezőt játszon. Az ukránoknak sikerült, de viszont a svédek ellen az első selejtező mérkőzésüket elveszítették. Hát, de ha belegondolunk, olyan csapatok nem jutottak ki, mint akár a lengyelek se jutottak ki, Dánia nagy meglepetésre nem jutott ki, 11-esekkel alul maradt a csehekkel szemben, de ha ez ilyen nagy globális jelenséget nézünk, 48 csapat, olyan csapatok debütálnak, mondjuk, mint az üzbeigek, Jordánia, egy olyan ország, mint Curaçao.
2: Igen, persze, minden héten szoktunk arra felé járni.
3: Most már keresek a térképen.
2: Igen, igen, van egyáltalán.
4: Így van, és a zöld foki köztársaság is tulajdonképpen először...
2: Az összlakosságának 30%-ával sikerült bejutnia.
4: Ha kérdezel egy játékot bármik csapatból, szégyen szemre azt kell mondanom, hogy hát sajnos most hirtelen nem tudok előkapni senkit.
3: Akkor lesznek igazán meglepetés csapatok is, és még az is lehet, hogy a döntőben is két teljesen ismeretlen csapat kerül össze?
4: Hát azért, mondjuk egy Curaçao zöldfoki köztársaság döntőt nem igen tudok elképzelni.
2: De sokan látták.
3: Viszont a fogadási irodákban biztos, igen, hogy topon lenne. Igen.
4: Bizonyára.
2: Kérlek, mesélj arról, hogy hogyan néz ki ez a kivitelezés? Az, hogy éjszakai meccsek vannak, ez mennyire változtatja meg az érdeklődést a meccsek iránt? Hogy fog ez most kinézni egy hajnal 3-kor, hajnal 2-kor, vagy éppen éjfélkor zajlom? Még az éjféles meccset talán megvárhatják, de azért ez nem szokatlan a VB-k esetében, hogy ilyen nagy mennyiségben hajnalok hajnalán zajlanak a meccsek?
4: Hát ugye én azt gondoltam, hogy nekünk az lesz a labdarúgó rajongóknak a legnagyobb meglepetés, amikor 2022-ben ősszel rendeztek világbajnokságot Katarban, de ezt most felülmúlták azzal, hogy én amikor, tehát megnéztem az időpontokat, mint sportszerkesztő, hát én egy kicsit, hát megmondom őszintén, elkezdtem logisztikázni, hogy kéne itt most úgy csinálni, hogy a sporthírekbe is mindig friss hír kerüljön, és hát úgymond fel kell ezt kötni a katyánkat, mert érdekes időpontok lesznek. Tehát ha a mai mérkőzést nézzük, a mai nyitó mérkőzés, ami 21 órakor lesz európai idő szerint Mexikóban, ahol a házigazda csapat Mexikó és Dél-Afrika csap össze a nyitó mérkőzésen, akkor ez még egy ilyen emberbaráti időpont a 21 óra. Na de ez még csak a kezdet. Ugye? Mert az Egyesült Államokban keleti part, nyugati part, a keleti part ez ott New Yorkban, a nyugati part ez Los Angelesben, ha nézzük, akkor nagyon szép időpontok lesznek, lesz 3 órakor is mérkőzés, lesz 1 órakor is, ezt most hajnali időpontokat mondok. Tehát tulajdonképpen európai idő szerint nappal, tehát most, nem nagyon lesz mérkőzés így a nap folyamán. Vagy este lesz európai idő szerint, vagy hajnalban. Tehát szép időpontok lesznek.
3: A mexikóiaknak gyakorlatilag még éppen tegnap van, hajnali 2-t írnak, 8 óra az eltérés a mi időnkhöz képest, úgyhogy valóban, hogyha 21 órából levonom azt a 8-at, akkor az egy késő délutáni, szerintem éppen sziaszta utáni dolog, de hát az összes többi talán még nekik is fel fogja dobni a labdát.
4: Nyilván, de nekünk is fel fogja dobni szépen a labdát, mert ez a három, sőt, olyan mérkőzés is lesz, és azért nézzük a sajátosságokat. Az Egyesült Államokban ez a világbajnokság egy kicsit olyan lesz, ez ugye, amikor volt a klubvilágbajnokság, tulajdonképpen ezt lehet egy ilyen főpróbának is nevezni. Érdekes dolgok voltak, például az Egyesült Államokban, ha villámlik, akkor mindenki be az öltözőbe, és a meccs szünetel. Tehát nem úgy, mint Európában vagy máshol. Európában nagyon nagy viharnak kell lenni ahhoz képest, hogy az embereket, vagyis a játékosokat is a mérkőzés beszüntessék. Az Egyesült Államokban ez nem úgy lesz, ha 15 kilométerre tehát észlelnek villámlást, akkor bekapcsolnak egy ilyen órát, ami ketyeg, vagy mit csinál, és akkor minden villámlás után ad egy ilyen jelzést. Tehát így mérik a távolságot, stb. Tehát ez nagy fennakadásokat okozott. Amúgy volt olyan mérkőzés, például a Chelsea játszott valakivel, és félbeszéltem, vagy 4 óra hosszát szünetelt a mérkőzés. Tehát ilyen extrém dolgok is lesznek, és akkor most elképzeltem, hogy 3 órakor elindul egy mérkőzés, hajnalban, akkor mikor lesz ennek vége? Érted? Tehát érdekes dolgok lesznek.
2: Kimondottan izgalmas dolgok ezek. Egyébként beszélgessünk az összetételekről, a csoportok száma is megváltozik, illetve vannak igazán erős ütős csoportok, amiből azért igen nehezen tudnak majd kijönni egyesek?
4: Hát vannak, hát minden csoportban vannak érdekes és erős csapatok. Nyilván, amikor a sorsolás volt, akkor tehát a legerősebbek vannak mindig a csoport élén, utána jön egy, tehát milyen kalapból sorsolták, milyen ország koeficienssel rendelkezik egy válogatott, egy adott ország válogatottja, és nyilván, hogy így mentek a sorsolások. Nyilván vannak a favoritok, vannak a meglepetés csapatok, vannak a zújoncok, tehát most végső veszélyest, tehát persze most több csapat, például most a brazilokat tartják, mint minden évben a fő esélyeseknek, és a brazilok is nagyon fogadkoznak, mert ők már adósak lettek a úgymondván a világbajnoki címmel, amúgy ők a csúcstartók, ötször nyertek, igaz utoljára talán, ha számoljam, csak 2002-ben talán még Dél-Korea, Japán, ott nyertek utoljára világbajnoki címet, és azóta el is várják már tőlük, hogy gyerekek, hát hol vagytok. De hát ebben lesz még azért többen is bele akarnak szólni. Általában mindig Európa, a úgymondván majdnem minden évben az európai csapatok viszik a primet. Én egy kicsit úgy látom, hogy Európát egy kicsit elmarasztalták abból a szempontból, hogy amikor tehát 48 csapatos lett a világbajnokság, és minden kontinens kapott kvótákat, ugye megnövekedik a létszám ilyenkor.
2: Igen.
4: És Európa kapta ahhoz képest, hogy, mert valljuk meg őszintén, a legerősebb csapatok Európában vannak, és Európa kapta a legkisebb kvótát, úgymondván. A FIFA azzal magyarázta, hogy globalizálni kell a futballt, és azért kerülhettek bele például olyan csapatok, akinek ti is ismeritek az összetételét, például a Curaçao, vagy a Zöldfoki Köztársaság.
2: Igen, abszolút, abszolút minden héten szoktam meccseket nézni egyébként.
4: A másik dolog az időpont, már éltünk meg egy ilyen időpontot, ugye az utóbbi budapesti Bajnokok Ligája döntő, ami ugye a megszokottól eltérően nem 24 órakor kezdődött, hanem 18 órakor kezdődött. Nekünk ez jó időpont volt itt Európában, de a Nemzetközi Futballszervezet nem annyira az európaiakat, bár igen, mondták, hogy családbarát miatt, meg stb. Logisztika, de legfőképpen itt a pénzről szól, vagyis globalizálni, vagyis hogy az ázsiaiaknak, az ázsiai rajongóknak, hogy emberbaráttabbá tenni úgymondván az időpontot. Na most a világbajnokságon, hát én így belegondoltam, Európát azért nem nagyon nézték, azért az 1-3 óra hajnalok hajnala azért nem túl európai időbarát, tehát amikor, ha 21 órakor kezdődik, az még azt mondom, oké. Okay. De amikor éjfél, 1 óra, 3 óra, talán lesz még mérkőzés, ami hajnali 5 órakor is kezdődik, tehát nem lesz semmi.
2: Beszélgessünk itt az országokról. Gondolom Amerikai Egyesült Államokkal nincsen nagy elvárás, pontosabban beszélgetünk el a vihar helyzetről, de mondjuk Mexikó az mennyire biztonságos, hogy mennyire tartanak ezektől a gócpontoktól? Van-e rizikófaktor ilyenkor?
4: Már biztonsági szempontból?
2: Szervezés, biztonság, kivitelezés szempontjából, igen.
4: Hát figyelj, Mexikó azért nem mondható újoncnak ebből a témából, mert 1986-ban ott volt egy világbajnokság. Tehát nekik ez már nem új téma, igaz, nem ma volt, és tulajdonképpen ugye a nyitó mérkőzés is az Azteca stadion, ez egy híres stadion, ami már harmadszor fog ilyen világbajnoki nyitó mérkőzésnek adni helyet, fogadni tulajdonképpen egy nyitó mérkőzésnek. A Mexikóban, hát ha a közbiztonságot nézzük, akkor nyilván én olvastam még korábban is, mert voltak ilyen randalírozások, nyilván az országban is vannak ilyen belső szétverő csoportok, akik szabotálni akarták legalábbis, de berendeltek nem is tudom hány hány ezer rendőrt, tehát hogy a közbiztonságot felügyeljék. Az Amerikai Egyesült Államokról nem kell beszélni, ugye, hogy most az utóbbi napokban röppent fel a hír, ugye, hogy a szomáliai FIFA bírót tulajdonképpen a repülőtérről megkérték, hogy hát, köszönjük szépen, de nem jöhetsz be az országba, és ez egy ilyen közfelháborodást váltott ki.
2: Ennyit a szervezés minőségéről köszönjük, igen. Apropó Mexikó.
4: Nem, ez más. Abból a szempontból...
2: Idegenrendészet.
4: Igen, az Egyesült Államokban egy kis 2001-től, ne felejtsük el, azért náluk nagyon szigorú. Tehát ott úgy működik, úgy kell elképzelni, pláne ha egy listás országból jössz, mint Szomália, tehát ez egy úgymond van egy ilyen kockázati tényező, maga az ország, és ha onnan érkezel, és hiába volt a bírónak FIFA meghívó, akkreditáció, stb. Meghívó, ő lett volna az első szomáliai játékvezető, aki kiérdemelte ezt a dolgot, hogy eljöhessen és mérkőzést vezethessen, akkor elég egy apró gyanú, elég ha egy utcán állt egy akár egy terroristával, vagy csak halvány gyanú, és ezt úgy nevezik, hogy nulla rizikó. A nulla rizikó azt jelenti, hogy tehát 100 ember, ha nem is követett el semmit, inkább nem engedünk be, mint beengedjünk egy bűnözőt. Tehát ha egy halvány gyanú csak feljön, hogy neki akár a rokonságában, és nem fognak neki ott magyarázkodni, mert nem kötelességük nekik elmagyarázni, hogy uram, de bocsánat, hogy neki most olyan kellemetlen, hogy nem jöhetsz be. Ennyi kockázati tényező, lefutatják a rendszer, és akkor megköszönik az együttműködést, és mehet akkor haza. Hát így működik.
2: Ilyenkor mi lesz egyébként a bírónak a sorsa? Nem tud bejutni? Más helyen nem kap helyet? Vagy Mexikóban? Vagy ilyenkor véget ért ez a fajta felkérése?
4: Hát neki nyilván mérkőzést az Egyesült Államokba kellett vezetni, és ez még egyszer, ez nem kitiltás az országból, ez nem az, hogy most ki vagy tiltva, hanem ebben a pillanatban lefuttattuk a rendszert, nincs valami rendben. Nem fognak neki magyarázni ott semmit, csak megmondják, hogy uram, az ön neve felmerült itt és itt, nem engedjük be az országba. A következő gépre visszaszállítják Szomáliába. És ilyenkor tehát tulajdonképpen ilyenkor a légijáratok a felelősek az utasért, akik hozták. És nekik vissza kell szállítani őket Szomáliába, ingyen és bérmentve, ha például nincs pénze vagy valami. Az a döntőt is említjük meg, hogy július 19-én vasárnap lesz New Jersey-ben, vagy ez New York mellett van, a MetLife stadionban lesz. Igaz, nem ma lesz, hanem hát számolhatjuk, hogy 39 nap, ez 40, majdnem egy 40-es. Hát én nem tudom, ez egy maratoni világbajnokság lesz. Reméljük, hogy minden simán fog menni, és jó mérkőzéseket láthatunk, ha felkelünk.
2: Elképesztő érdekességek. No, hát akkor köszönjük szépen az információkat, és aztán jó alvás kívánok a következő bő július 19-ig lévő időszakig, mert rengeteg meccs, rengeteg éjszakai, rengeteg hajnali izgalom, úgyhogy külön köszönjük, hogy itt voltál velünk, és a hallgatónak jeleznénk, hogy a sporthírekben az információkat találkozhatok majd napról napra, óráról órára. István, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
8: У нас ви отримуєте
7: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
8: Берегівський район,
7: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
8: 097 966 02 50.
9: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com, адреса – місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
6: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.ua.

0: Zádor utca 1, Razumovszki, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хорошо.
3: Tiszteltelő hallgatóink, az első óránk végénél járunk, ne felejtsétek el, hogy van lehetőség a Pulzus Rádió éterén keresztül hirdetni akár vállalkozásod, szolgáltatásod, különböző termékeiteket. Reklámozzatok nálunk, mondok egy telefonszámot 066-784-9950, és nem tudod, hogyan kell elindulni a vállalkozásod hirdetésében, akkor mi ebben is segítünk, vannak ötleteink, légy velünk bizalommal, hívj nyugodtan.
4: Beregszázba felfrissült a levegő, hírek után várunk mindenkit.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
8: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
7: A magyar-ukrán határon ideiglenesen lassulhat a vám és határátlépés folyamata. 2026. június 16-a és 18-a között az Újlak-Tisza-Becs nemzetközi közúti határátkelőhelyen moduláris épületek bontása és új elemek telepítése zajlik majd. A munkálatok miatt a vám és határforgalmi ügyintézés részben lelassul, így a személyek és járművek áthaladása csak a munkák függvényében, azok ideiglenes szüneteltetése mellett történhet. A kárpátaljai vámhivatal arra kéri az utazókat, hogy külföldi útjuk megtervezésekor lehetőség szerint más határátkelő helyeket vegyenek igénybe.
8: На кордоні з Угорщиною буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. З 16 по 18 червня у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тиса-Беч здійснюватимуть демонтаж та встановлення нових модульних споруд. У зв'язку з роботами буде тимчасово уповільнено митні та прикордонні процедури. У Закарпатській митниці просять громадян при плануванні маршруту за кордон за можливості скористатися іншими пунктами пропуску.
7: 2026 első négy hónapjában 12 felnőttnél diagnosztizáltak botulizmust. A megbetegedések 6 megyében jelentkeztek, köztük Kárpátalján is. A botulizmus leggyakoribb okai házi készítésű hús, hal és gombakonzerv, szárított, füstölt vagy sózott hal, kolbászok és egyéb húsipari termékek, amelyek előállítása vagy tárolása nem megfelelő technológiai körülmények között történt. Fontos kiemelni, a botulinum toxin jelenléte nem állapítható meg az élelmiszer íze, szaga vagy külleme alapján. Az ukrán egészségügyi minisztérium azt javasolja, ne fogyasszunk házi készítésű konzerveket, ha nem vagyunk biztosak a megfelelő elkészítési eljárásban, kerüljük az ismeretlen eredetű szárított, füstölt és sózott haltermékeket.
8: За перші 4 місяці 2026 року на ботулізм в Україні захворіли 12 дорослих. Випадки захворювання зареєстровані у 6 областях, зокрема й на Закарпатті. Найчастіше причиною ботулізму стають домашні м'ясні, рибні та грибні консерви, в'ялена копчена або солона риба, ковбаси та інші м'ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології. Важливо, ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту. Не вживайте консерви домашнього виробництва, якщо не впевнені у дотриманні технології приготування. Уникайте в'яленої, копченої та солоної риби невідомого походження, радять у Міністерстві охорони здоров'я України.
7: Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 11 hónapos gyermek a rahói járásban, miután forró leves borult rá, közölte a helyi mentőszolgálat. Egyes és kettes fokú égési sérüléseket állapítottak meg a testfelület mintegy 10-12%-án. Az érintett területek között volt az arc, a nyak, a váll, a mellkas és a bal kar. A szülők elmondása szerint a gyermek az etetőszékéből rántotta magára az asztalon lévő forró levest. A mentőszolgálat a közleményben hangsúlyozta, a forró folyadékok néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket okozhatnak, a fokozott figyelem és elővigyázatosság elengedhetetlen.
8: 11-місячна дитина зазнала тяжких опіків у Рахівському районі після того, як на неї перекинувся гарячий суп. Про це повідомила Закарпатська служба екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, у немовляти діагностували опіки першого та другого ступеня на приблизно 10-12% поверхні тіла. Ураження отримали обличчя, шия, плече, грудна клітина та ліва рука. Батьки розповіли, що дитина, сидячи у стільчику для

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkérdés műsor, a szól 0957-0979-7-09-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel balesettel találkoztok, írjátok meg is a határinformációkat, és örömmel veszük. A Bogdán-Hmelnicki utcán fennakadásra lehet kalkulálni, marási munkálatokkal zajlottak, úgyhogy jelentős százalékban haladtak előre. Kitartást kívánunk, vezessünk óvatosan. És aztán jöjjünk egy újabb érdekességgel az egészségpercek rovatunkban.
1: Egészségpercek.
2: Bár talán most nem a napsütésnek van itt az ide, és a következő napokban sem az lesz jellemző, viszont a boldogság hormonokat, a D-vitaminról és egyéb dolgokról mindenképpen érdemes szót ejteni, mert hát javítják az életminőségünket, és talán tehetünk azért, hogy minél több legyen belőle, mondunk egy-két boldogság hormont.
3: Így van, ahhoz, hogy jól tudjunk működni, ahhoz, hogy érzelemben és testben is meg tudjuk élni az örömöt, illetve a boldogságot, ahhoz hormonokra van szükség. A négy legfontosabb hormon az endorfin, a szerotonin, az oxitocin, illetve a dopamin.
2: No, hát kérem szépen, kezdjük az endorfinnal. Azt szokták mondani, akik mozognak és sportolnak is, mondjuk elmennek focira és nem nézik, azoknak igazán jelentős mozgás után endorfin termelődik a természetükben, és ezért érzik magukat sokkal pozitívabban, kellemesebben, mint amúgy. De ilyen példának okáért, ha nem szeretsz focizni, vagy nem szeretsz edzőterembe járni, a nevetés, ami szintén hasonló folyamatokat indít be a szervezetben, illetve ha meg ez sem igazán lájkolod, akkor nem marad más, mint a kakaó, ami szintén jó hatással van az endorfin termelődésére.
3: Bár csak azon gondolkodom, hogy ha kakaó, akkor csokoládé mozgás, lehet, hogy kettőt az egyben kell gyakorolni.
2: Legyen így.
3: A következő hormonunk a szerotonin. Hát talán a mai napot eltekintve, vagy a mai naptól eltekintve beregszázban a napfény nem feltétlenül a napunknak a középpontja, de reménység szerint előtte is, utána is lesz majd rá lehetőségünk. Nagyon fontos a napfény a szerotonin termelődésben, illetve hogyha meleg fürdőket veszünk, a hideg is jótékony hatása van, segít felébredni főleg reggel, de ha szerotoninra vágyunk, vagy annak csökkent mi voltát érezzük, akkor mindenképpen meleg fürdő, és hát ételekkel is, illetve gyümölcsökkel is tudjuk serkenteni szervezetünk szerotonin termelődését.
2: Az oxitocin, tudtam, hogy bele fogok futni, az oxitocin az ölelésből ered. Ugye szokták mondani, hogy évente hányszor kell ölelkezni, vagy hetente hányszor kell ölelkezni, és nem baj, ha a saját feleségeddel, bár a másikkal se lehet rossz, ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy az oxitocin az ölelés hatására jelenik meg, illetve az érdekessége, hogyha nincs kit ölegetni, akkor az állatok simogatás és az állatok közelsége is hasonlóan. Ez nem azt jelenti, hogy csirke etetés közben is termelődik oxitocin, de hogyha egy kutyussal, macskával játszol és ölelgeted és játszottok együtt, akkor feltehetőleg igaz, illetve a mézben van még hasonló hatás, úgyhogy ezt is érdemes nyalogatni.
3: Fontos az, hogy ne a méheket ölelgessük.
2: Igen, egyszerűket is lehet, de fölösleges.
3: És végül a dopamin, aminek a termelődését elsősorban az én idővel, vagy az ön idővel, az öngondoskodással, a zenével, illetve sok kutatás szerint a görögdínyével lehet növelni.
2: Na, hát kérem szépen, akkor vegyünk egy görögdínyi és kakaós mézes délutánt, ahol vesszük a kutyusunkat, elkezdünk vele szaladni napfényben, miután lefürdőztünk meleg vízben, és akkor talán mind a négyet sikerült összehoznunk, ami az oxitocin, a dopamin, a szerotonin, illetve az endorfin boldogsághormonjainknak a termeléséhez szükséges kitartást. Kívánunk mindenkinek jó egészséget! Ebben az órában is egy újabb témával szeretnénk foglalkozni, és most nem a boldogság, de hanem az boldogságnak egyik fontos környezetéről, a kapcsolati erőszakról beszélgetünk majd egy szakértővel.
3: Kapcsolni szeretnénk Sándor Lelkei Aidát, az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak érintettjeit segítő Miskolci krízis ambulanciájának vezetőjét.
2: Érdemes előtartani, jó rádiózást kívánunk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kérdés csütörtöki műsorra szól, és ahogy ígértük, egy újabb izgalmas beszélgetéssel megyünk tovább.
3: A vonal másik végén köszöntjük Sándor Lelkei Aidát, az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak érintettjeit segítő Miskolci krízis ambulanciájának vezetőjét. Сьогодні з нами на зв'язку Аїда Шандор-Ленкей, керівник Мішкольської кризової амбулаторії екуменічної служби допомоги, яка надає підтримку постраждалим від домашнього насильства. Üdvözlőjük műsorunkban, hall-e bennünket?
4: Igen, hallom önöket, köszönöm, hogy beszélhetünk.
2: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet egy nagyon fontos terepen is felveszi a harcot, és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemnek a területén is jelentős munkát fejt ki. Mit kell tudnunk ennek a fogalomnak a hátteréről? Mit jelent az, hogy kapcsolati erőszak?
4: Nagyon sokféle meghatározása van, de ha beszélünk párkapcsolati erőszakról, illetve családon belüli erőszakról, a kapcsolati erőszak egy picit átfogóbban fogja ezt meg, amikor már a kapcsolati konfliktusok gyakorlatilag erőszakossá válnak, veszélyes hatásokat keltenek, és fenyegető érzést kelt a másikban a családon belül valaki. És ez egyébként lehet, hogy csak egy személy lesz, lehet, hogy több, de mindenkire kihat az egész családra. Ez a kapcsolati konfliktussal szoktuk összehasonlítani, hogy még a kapcsolati konfliktusban partnerség van, és viták vannak, és ez teljesen természetes, hogy vitázunk egymással, viszont ott megjelenik a megbocsátás, megjelenik a bocsánatkérés, és esetleg egy viselkedésváltozás. Addig a kapcsolati erőszak az már az a fajta eszkalált konfliktus és szituáció, amiben az egyik hatalommal rendelkezik, és a másik fölött ezt gyakorolja, lehet ez verbálisan, lelkileg, szexuálisan, érzelmileg online, tehát hogy számos formája van, és a másikban megjelenik a félelem érzése. És ez a félelem érzés a másiknak a reakciójától való félelem, és ez gyakorlatilag folyamatosan fokozódhat a kapcsolatokban, és ez egy eszkalációban gyakorlatilag kicsúcsosodhat, és aztán ennek van egy dinamikai folyamata is. Nagyon sokszor az áldozatok egyébként ezt nem veszik észre, hogy ők egy erőszakos folyamatban vannak benne, főleg a kapcsolat elején. Általában az eszkaláció az, ami így egy ilyen red flag szokott lenni az áldozatoknál.
2: A szeretet nem árt, ez a jelmondat ennek a kampánynak. Mit kell tudni a tünetekről? Mi az, amikor felismerhetjük azt, hogy milyen mérgező kapcsolatban vagyunk, vagy ne talán mi vagyunk maga a kapcsolat mérgező kapcsolati forrása?
4: Hát leginkább azt gondolom, nagyon sokféle jel van, de érdemes megkérdeznünk magunktól, hogy jól érezzük-e magunkat a kapcsolatunkban. Egy-egy konfliktusok kapcsán érezzük-e azt, hogy a mi érveink is nyomnak alatba, és hogy figyelembe veszi-e a másik azt, hogy én mit mondok. Mennyire érzem azt, hogy a másik kontrollál, figyeli-e akár az online felületeimet, tehát hogy a social médián való megjelenésemet. Egészen elmehet ez odáig, hogy mondjuk napi többször felhív telefonon, hogy hol vagyok, mit csinálok, de ez leginkább kontrollálás céljából. Azért vannak olyan áldozataink, akiknek ugye be is kell jelentkezni egy FaceTime-on, meg kell mutatni, hogy hol van, mert hogy mondjuk egy ilyen erős kontrollban van. Tehát hogy a kontroll az, hogy a másik ellenőrzése alatt van-e az én mindennapom, akár az, hogy én mit mondok, hogy mondom, és mindig kijavít, és ő mindig jobban tudja, és egyébként meghazudtól, mert olyanokat mond rólam, ami nem igaz, és ő tudja, hogy nem igaz, mások előtt mondjuk megaláz, vagy egyszerűen csak méltóságomban így rombol, tehát hogy gyakorlatilag szerepekben mondjuk azt mondja, hogy nem vagyok jó anya, még még főzni se tudsz, még teregetni se tudsz, mert intok jobban. Tehát, hogy a szerepekben való megkérdőjelezés, elbizonytalanodás, de ez a kontroll, ez nagyon erős, és a kontroll az gazdaságilag is megjelenhet. A gazdasági erőszakról nagyon keveset beszélünk, tehát az, amikor a másik rendelkezik tehát a háztartásnak a forrásai fölött, és gyakorlatilag egy ilyen relatív szegénységbe tartja a többi családtagot, kvázi kérni kell, tehát, hogy mindent valaki irányít, és ezzel el is kell számolni. Ezt egyébként nagyon nehezen szokták felismerni, főleg akkor, hogyha mondjuk az egyik fél jobban keres, mint a másik, és mondjuk elhangzik az a fantasztikus mondat, hogy hát drágám, ne dolgozz, majd én eltartalak, és innentől kezdve egy teljes kiszolgáltatottságá is válhat. De hogyha ezt a mélyszegénységben nézzük meg, mert teljesen mindegy, hogy a társadalom mely spektrumán fogjuk meg ezt a kérdést, mindenhol megjelenik, akkor mondjuk ez nagyon egyszerűen mondjuk úgy jelenhet meg, hogy az egyiknél van a bankkártya, a másik pedig nem fér hozzá. Tehát, hogy akár egy ilyen kilépési kísérletben is borzasztóan akadályozott akkor, hogyha nincsenek nála semmilyen erőforrások. Úgyhogy ez általában, bocsánat, még egyet szeretnék mondani, csak általában, hogy szavakban indul a bántalmazás, tehát olyan megjegyzésekben, amik bántók tudnak lenni, és aztán ez a verbalitás az ugye érzelmileg is nagyon megterhelő tud lenni, elbizonytalanít, és ez el tud jutni fizikai erőszakig, szexuális és gazdasági erőszakig is.
2: Akkor nem csak arról kell beszélnünk, hogy valaki agresszív és odacsap, amikor mérges vagy éppen alkoholt fogyaszt, hanem igazából egyfajta folyamatos kontrollt, egy folyamatos nyomás, egy folyamatos használtságot is értelmezhetünk
4: ezzel. Abszolút. Abszolút, és nem is inkább az a jellemző, főleg itt a Miskolci Krízis Ambulancián nem a fizikai erőszak áldozatai jelennek meg első körben, hanem leginkább azok, akik érzelmileg szóban bántalmazottak általában, tehát a bántalmazásnak nagyon sokféle, bántalmazói attitűdnek nagyon sokféle attitűdöt tudunk felsorakoztatni, de két nagy kategóriát szoktunk most megemlíteni, az egyik a szisztematikus, a másik pedig a szituatív bántalmazás. A szituatív bántalmazásra jellemzőbb inkább a nagyon agresszív fellépés és egy alacsonyabb kontroll. Még a szisztematikus bántalmazásnál a kontroll nagyon erősen megjelenik, viszont a fizikai erőszak sokkal kevesebb. Mentálisan sokkal jobban sakban lehet tartani egy embert, mint fizikálisan, és sokkal nagyobb fájdalmat tudunk okozni a másiknak. Ez az áldozatok beszámolóiból egyértelműen látszik. Van, aki gyakorlatilag bírósági perekkel tart sakban mondjuk a másik, tehát ellehetetlenít, és gyakorlatilag sosem ütötte meg, de olyan szituációt hoz létre, amivel egy ilyen folyamatos készenléti állapotba hozza az áldozatot, ez a bármikor lecsaphat, és ezáltal ez egy nagyon kimerítő helyzet, mentálisan rettenetesen megterhelő.
2: Elképesztő az, amit mond egyébként. Mennyire van jelen a társadalomban? Vannak statisztikák, vannak számadatok, vagy hozzávetőlegesen tudunk ilyen...
4: Igen, vannak számadatok, tehát azt mondjuk, hogy a társadalmunk olyan 30-32%-a az, aki érintett. Olyat is szoktunk mondani, hogy ma Magyarországon minden harmadik, negyedik nő élt már át bántalmazást, viszont ez a férfiak esetében is jellemző, csak ott a számok gyakorlatilag sokkal látensebbek. Nagyon nehéz elérnünk a férfi áldozatokat, de egyébként ők is jelen vannak, nálunk is van. Az eseteinknek a 10%-a, 8-10%-a éves szinten, ez azért változó férfiak, de a nők esetében természetesen egy felülreprezentáltság figyelhető meg, és tehát talán ez egy jó szám, hogy minden harmadik nő élt már át kapcsolati erőszakot.
2: Beszélgessünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a programjáról. A szeretetnemárt.hu weboldalon nagyon gyors, illetve hatékony információkat és akár segítséget is lehet kérni.
4: Igen, a Szeretet nem árt, az a segélyszervezet egyik aloldala, amely kifejezetten a kapcsolati erőszak áldozatainak, illetve a témában érdeklődő szakembereknek is segítséget nyújt, nagyon sokféle szolgáltatást tudunk biztosítani. Úgy szoktuk mondani, hogy a prevenciótól a rehabilitációig gyakorlatilag, mert hogy van egy online anonim felület ezen az oldalon, ahol chat formájában, levél formájában írhat nekünk teljesen anonim módon maga az, akinek kérdése van, vagy aki úgy érzi, hogy hogy talán ő is kapott ilyen mondatokat, amiket mondtam az interjú elején, hogy bizonytalan abban, hogy milyen a kapcsolata, és gyakorlatilag 2-3 napon belül szakember fog válaszolni neki. Erre felveszi vele a kapcsolatot, és elindulhat egy kommunikáció ezzel magáról az ő életéről, az ő kapcsolatáról, és ebben ugye pszichológiai segítséget is igyekszünk megadni. Hogyha személyes tanácsadásra lenne szüksége, még bizonytalan abban, hogy a kapcsolata az csak egy konfliktus, vagy ez ettől több, vagy már úgy érzi, hogy nagyon sokféle bántalmazás is érte, akkor a krízisambulanciákat tudja megtalálni. Ez ugye Magyarországon 7 ilyen krízisambulancia működik, ebből 4-et a segélyszervezet működtet, ezt egy Magyarország térképen felelhető, hogy mi az, ami legközelebb van hozzá, és azt nyugodtan hívhatja. Itt telefonon, online, illetve személyesen is tanácsadást kaphat jogi, pszichológiai és szociális kérdésekben, illetve hogyha életveszélyes helyzet alakul, tehát úgy eszkalálódik a konfliktus, hogy ő rettegésben van, félelemben van, ő és a gyerekei, akkor hívhatja az ingyenesen működő 0680-2055-ös számunkat, ami az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat. Gyakorlatilag ők folyamatosan a nap 24 órájában fogadják a hívást, és egy rövid beszélgetés után eldöntik azt, hogy ez egy eszkalált helyzet, és tényleg elhelyezést szeretne, tájékoztatják arról, hogy ez mivel jár, és hogy vállalja-e, és ezt követően ők kapcsolatban vannak a titkos és krízisházakkal, krízisközpontokkal és titkos menedékházakkal, ahol elhelyezést kap az áldozat és gyermekei. És itt ugye minimum 8 hét teljes ellátással gyakorlatilag elhelyezzük az áldozatokat, és ezt követően pedig félutas házaink is vannak, nem csak nekünk, hanem több civil szervezetnek, ahol még 5 évet tud gyakorlatilag lakni egy olyan támogatott lakhatásban, ami ahol ugyanezeket a segítségeket megkapja, mint jogi, pszichológiai és szociális, és gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy egy ilyen felépülési szakaszon gyakorlatilag végig vezetjük őt, hiszen egy óriási traumát él meg az egész család, főleg egy ilyen eszkalált konfliktus vagy erőszak után.
2: Sok esetben nem ennyire letisztultak a helyzetek, de mégis attól függetlenül mérgező a kapcsolat. Mik az a folyamat, amikor maga az áldozatnak észre kell vennie azt, hogy gyakorlatilag lépni kell és segítséget kell kérni, illetve a hozzátartozók, akik valamilyen formában láthatják ezt a fajta kapcsolati erőszaknak a jelenlétét, azok mit tehetnek?
4: Két fontos dolggal kezdeném, az egyik a Szeretet nem ártnak van social media felülete is, tehát a Facebookon és az Instán fent vagyunk, ott van nagyon sok videó, ami gyakorlatilag a témában készült, és ezek mind megtörtént eseteinket dolgozzák fel, színészek segítségével, de hogy így érdemes megnézni ezeket a rövid videókat, és megnézni azt, hogy ez így igaz-e rám, hogy ezt így kaptam-e már, ezt a mondatot, hogy ez így történt-e már velem, ha ez igen, akkor érdemes valamelyik segítségnyújtási formánkat igénybe venni. A másik pedig a Bright Sky alkalmazása, ami androidos telefonra letölthető ingyenesen, ami egy időjárás előjelező applikációnak tűnik egyébként, de ha feloldja magát ezt a bejelentkező felületet, akkor gyakorlatilag egy nagyon sokrétű segítségnyújtási lehetőséget kap a felhasználó, és végigvezeti kérdéseken, amiben igen és nem válaszokat adhat, ami segít utána diagnosztizálni gyakorlatilag az adott helyzetet, hogy mit gondol, ezek után az applikáció ad neki egy irányt, hogy szerintem lehet, hogy érdemes akkor most már neked így felkeresni valakit, és akkor elbeszélgetni mondjuk egy pszichológus vagy szociális munkás segítővel. Itt egyébként ez a felület nagyon sokféle segítséget nyújt, ad videós tájékoztatást arról, hogyha egyes segítőszerveket felhív, akkor ott milyen segítségnyújtási formákat fog kapni, mivel találkozik, hogy kell oda bejelentkezni, tehát ezek nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, illetve ad egy olyan online felületet neki, ahol És ezt mindig szoktuk is mondani, hogy gyűjtse az információkat, a gondolatait arról, hogy mi az, ami őt elbizonytalanította a kapcsolatában, hiszen itt lehetősége van arra, hogy videófelvételeket készítsen, képfelvételeket, mert nagyon sokszor előfordul, hogy hát igen, megütött, de hát nem volt látható nyoma, vagy csak kicsit volt bőrpír az arcomon, nem megy el látleletet vetetni, és akkor gyakorlatilag érdemes ezt lefotózni, hogy ez ekkor történt, egy picit így naplózni ezeket az eseményeket, ezek mindenféleképpen megerősítő jellegűek lehetnek neki is, hogy hát ennyi minden történt már velem, tehát lehet, hogy akkor tényleg jól gondolom, hogy én bajban vagyok, vagy nem olyan jó, ez a, nem biztonságos ez a kapcsolat. És hát ha csak kérdései is vannak, szerintem akkor is érdemes felhívni a krízisambulanciákat, vagy írni ezen az anonim felületen, mert ezzel nem veszít semmit szerintem, hanem inkább csak megerősödik abban, hogy igen, lehet, hogy ez egy konfliktus, és ez egy párterápiával kezelhető, de szerintem egy nagyon-nagyon fontos jel az az, hogy elkezdek félni a másik reakciójától. Ha elkezdek félni a másik reakciójától, ez a félelem szorongás válik, akkor ez egy nem egy biztonságos kapcsolat szerintem, és akkor érdemes szerintem segítséget kérni.
2: Nagyon szépen köszönjük, Dőcs Szántánk, és beszélgetettünk erről a témáról, és elképesztő statisztika az, hogy a társadalmunk akár 30%-át is érinteti valamilyen formában a kapcsolati erőszak. Külön köszönjük, hogy időt szántánk, és beszélgetettünk erről a témáról.
4: Nagyon köszönöm a megkeresést, minden jót!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sándor Lenkei Aidával, az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak érintettjeit segítő Miskolci krízisambulanciájának vezetőjével beszélgettünk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai két órás különkedés műsorban, de először szép napot kívánunk mindenkinek azon a csütörtökön napon. Ne felejtsétek el, hogy perceken belül, pont egy óra múlva, 13 órakor Csetfalván a Kárpátaljai Református Gyülekezet szervezésében világ ima alkalmat szerveznek a világ keresztény közösségei az ukrajnai békért. 13 óra és 14 óra között várnak mindenkit szeretettel. Ha nem tudunk jelen lenni Csetfalván, akkor mindenképpen próbáljunk akár saját csendességben a mai nap folyamán imádkozni várva várt békért, hogy végre legyen béke az országban, és ezt nagyon sok országban, nagyon sok közösségben teszik a Kárpátaljai Református Egyház indítványozására.
1: A mai napon is egy idézettel szeretnék búcsúzni a kedves hallgatóktól. 116 évvel ezelőtt született Jacques Cousteau-nak a gondolatát hozom mindenkinek. Ha logikus lények lennénk, jövőnk elég fakó volna. De mi többek vagyunk ennél. Emberek vagyunk, akik hisznek, remélnek és dolgoznak.
0: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra, sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Bírta Zoltán és Gogola István.
3: Выслухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapi

0: 9 helyszínen talált célba, míg a lelőtt légieszközök roncsai 8 helyszínen zuhantak le. A Poltava megyét ért tömeges támadás következtében megsemmisült egy agráripari létesítmény, személyi sérülés nem történt. Akkor a reggeli órákban egy orosz dron célzottan csapódott be egy lakóházba Szumi megyében. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, a támadás következtében egy ember életét vesztette, közölte a korrespondent Ponnát.
1: У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 221 ударним дроном. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного безпілотного літального апарата на 9 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях. На Полтавщині внаслідок масованої атаки зруйновано об'єкт агропромислового комплексу. Обійшлося без постраждалих. Рано вранці російський безпілотник прицільно влучив у житловий будинок у Сумській області. Внаслідок удару виникла пожежа. Одна людина загинула, пише кореспондент.net.
0: Ma 13 órától a különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békéért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki eseménynek a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez, kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. A közös imádsághoz való csatlakozásra hív minden hívőt, az ukrán egyházak és vallási szervezetek összukrán tanácsának soros elnöke, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Zán Fábián Sándor. A következőben őt hallhatják.
2: Világméretű imanapra kell gondolni, nagyon sok felekezet, nagyon sok közösség, nemzetiség a világon ez az imalánchoz csatlakozik. Imádkozunk azért, hogy mi hamarabb béke legyen, hogy legyen jövője az itt élő embereknek, hogy legyen jövője a társadalomnak. Mi hisszük azt, hogy az imádságnak van ereje. Mindenkit, aki hisz Isten hatalmában és az imádság erejében, kérjük, hogy csatlakozzon, imádkozzon velünk együtt a jövőért, gyermekeink, unokáink jövőjéért, hogy békében élhessenek, békében magasztalhassák az Istent.
1: Сьогодні християни різних конфесій та народів об'єднаються у всесвітній молитві за мир в Україні. Ініціатором особливої духовної події виступила Всесвітня Рада Церков, яка запросила церкви та вірян у різних країнах світу одночасно піднести свої серця до Бога з проханням про припинення війни, захист українського народу та відновлення справедливого миру. Долучитися до спільної молитви закликає усіх вірян головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
2: Просимо всіх приєднатись до цієї молитви. Ця молитва з'єднає багато різних конфесій, багато різних національностей. Це підтримує солідарність з Україною в цілому світі. Хто вірить у всемогутнього Бога і вірить у силі молитви, приєднайтеся, молімося разом за мир, за майбутнє нашого суспільства, за майбутнє наших громад, за майбутнє наших дітей.
0: A Rahói és Munkácsi járásban idén már gyermekek körében is regisztráltak kanyarós megbetegedéseket. A kanyaró olyan fertőző betegség, amely tüdőgyulladáshoz, az idegrendszer károsodásához és egyéb súlyos szövődményekhez vezethet. Különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek. Jelenleg minden megyei egészségügyi intézményben rendelkezésre áll az ingyenes és jó minőségű védőoltás. A kötelező védőoltási rendszerint a gyermekek az első oltást 12 hónapos korban kapják meg, az emlékeztető oltásra pedig 4 éves korban kerül sor. Amennyiben valamilyen okból kimaradt az oltás, azt később is pótolni lehet, közölte a Kárpátaljai megyei betegség megelőzési és járványügyi központ.
1: На Рахівщині та Мукачівщині цього року вже реєстрували випадки захворювання серед дітей на кір. Це захворювання, яке може призвести до пневмонії, ураження нервової системи та інших небезпечних наслідків. Особливо вразливими залишаються діти до 5 років. Зараз безкоштовна та якісна вакцина є в наявності в кожній лікарні області. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, першу дозу вакцини дитина отримує у 12 місяців, ревакцинацію у 4 роки. Якщо з певних причин щеплення було пропущене, його можна надолужити. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики захворювань.
0: 7 ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, miután robbanás történt ma hajnalban Kína délnyugati

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam azt a fa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: 13 óра. Чотирнадцята година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az Oroszország által Ukrajna ellen június 11-ére virradó éjszaka indított támadás során két Iskander M-típusú ballisztikus rakétát és 221 csapásmérő drónt vetettek be. A támadás következtében a rakéták és 21 drón 9 helyszínen talált célba, míg a lelőtt légieszközök roncsai 8 helyszínen zuhantak le. A Poltava megyét ért tömeges támadás következtében megsemmisült egy agráripari létesítmény, személyi sérülés nem történt. Akkor a reggeli órákban egy orosz drón célzottan csapódott be egy lakóházba Szumi megyében. A becsapódás nyomán tűz ütött ki, a támadás következtében egy ember életét vesztette, közölte a korrespondent.net.
4: У ніч проти 11 червня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 221 ударним дроном. Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного безпілотного літального апарата на 9 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях. На Полтавщині внаслідок масованої атаки зруйновано об'єкт агропромислового комплексу, обійшлося без постраждалих. Рано вранці російський безпілотник прицільно влучив у житловий будинок у Сумській області. Внаслідок удару виникла пожежа. Одна людина загинула, пише кореспондент.net.
3: Ma 13 órától a különböző felekezetekhez és nemzetekhez tartozó keresztények egyesülnek a békéért mondott világméretű imádságban Ukrajnáért. Ennek a különleges lelki eseménynek a kezdeményezője az Egyházak Világtanácsa, amely arra hívta a világ különböző országaiban élő egyházakat és híveket, hogy egy időben emeljék szívüket Istenhez, kérve a háború befejezését, az ukrán nép oltalmát és az igazságos béke helyreállítását. A közös imádsághoz való csatlakozásra hív minden hívőt, az ukrán egyházak

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: 14 óra. 15 година. За київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 11-én csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 11 червня, четвер, в ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Újabb katona vesztette életét a Beregszászi járásban. A Beregszászi járási katonai közigazgatás tájékoztatása szerint megerősítés nyert honfitársunk, az 1996-ban született Timkányics Mihály halálhíre, aki a királyházi kistérséghez tartozó Szászfalva lakosa volt. A katona 2026. február 28-án vesztette életét a Zaporizsja megyei Zapászna település közelében harci feladat teljesítése közben.
4: Стало відомо про загибель ще одного воїна, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення Берегівської районної військової адміністрації, підтверджено загибель нашого земляка Михайла Тимканича, 1996 року народження, мешканця села Сасово, Королівської громади. Він загинув 28 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Запасне Запорізької області.
3: Egy kerékpárral közlekedő gyermek ütközött egy személyautóval a Técsői járásban Aknaszlatina településen. A 103-as segélyhívó vonalra a balesetről szóló bejelentés tegnap érkezett. A gyermeknél koponyat sérülés diagnosztizáltak, állapotát súlyosnak minősítették, a gyermeket kórházba szállították. A kárpátaljai sürgősségi mentőszolgálat közlése szerint az elmúlt néhány hétben ugyanazon mentőállomás területén ez már a negyedik olyan baleset, amelyben gyermekek vettek részt. Kerékpárral, elektromos rollerrel vagy motorral közlekedve. A szakemberek hangsúlyozzák, a gyermekek gyakran nem tudják megfelelően felmérni az autók sebességét, a távolságot, valamint a kereszteződések vagy kapubejárók veszélyeit. A járművezetőknek pedig nem mindig van elegendő idejük a reagálásra. A hatóságok arra kérik a szülőket, hogy beszéljenek a gyermekekkel a közlekedési szabályokról, ellenőrizzék az útvonalaikat, valamint gondoskodjanak a védősisak és a fény visszaverő elemek használatáról.
4: Дитина на велосипеді зіткнулася з автомобілем. Виклик про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Солотвино на Тячівщині надійшов вчора на лінію 103. У постраждалої дитини діагностували черепно-мозкову травму. Стан оцінювався як важкий. Її було транспортовано до лікарні. У 103 Закарпаття зазначають, що лише за останні кілька тижнів на одній станції екстреної медичної допомоги це вже четвертий випадок ДТП за участі дітей, які керували велосипедом, електросамокатом або мотоциклом. Діти часто не встигають правильно оцінити швидкість автомобіля, відстань, небезпеку на перехресті чи біля виїзду з дороги. А водій не завжди має достатньо часу, щоб зреагувати. Батьки, нагадуйте дітям правила дорожнього руху, контролюйте маршрут, подбайте про шолом і світловідбивальні елементи.
3: Ukrajnában a csirke tojás ára jelentősen csökkent, 15,3%-kal mérséklődött az előző hónaphoz képest. Ez a szezonális átcsökkenés stabilizálta a termékárát és elérhetőbbé tette a fogyasztók számára. Míg a múlt hónapban 10 darab tojás ára elérte a 75-80 hrivnyát, jelenleg a helyi üzletekben átlagosan 50 hrivnyát, jelenleg a helyi

0: A polgári szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést 2026. június 10-én adták át Budapesten. Dobsa István a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszönő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és 10 évvel ezelőtti újjászervezésére. Mint mondta, a sok kudarc és többnyire építő kritika ellenére sikerült megmaradni és továbbvinni a szervezetet, létrehozni egy közösséget. Erről Dobsa Istvánt hallhatják.
1: Mindenekelőtt hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazotta az a KMKSZ ifjúsági szervezete lehet. Én azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább kettő nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszatekint arra 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, egy nagyon nehéz indulásra, aztán egy közösségépülésre. 2018-19-re ért el az ifjúsági szervezet azt a szimbolikus üzemi hőfokát, ahol már olyan tömegeseményeket tudott szervezni, amely az egész kárpátaljai magyar fiatalság számára szólt. Aztán jöttek a nehezebb időszakok, a Covid, aztán a háborús helyzet, de ennek ellenére hála Istennek tovább tud működni a szervezet. És a második üzenete pedig a jövő generációjának szól, hogy minden nehézség ellenére érdemes kitartani, érdemes tenni, dolgozni a kárpátaljai magyar közösségért, szülő földünkért, nyelvünk megmaradásáért. Abban bízom, hogy hamarosan a szervezet meg tud újulni, és egy fiatalos, lendületes új elnökség tovább tudja vinni ezt a nemes ügyet.
0: A témával kapcsolatban bővebben holnap a különkiadásban 11 óra után hallhatnak.
2: Цьогоріч лауреатом премії «Молодь за громадянську Угорщину» стала молодіжна організація Товариства угорської культури Закарпаття. Нагороду було вручено вчора, 10 червня, в Будапешті. У своїй подячній промові голова організації Добша Іштван згадав про початок діяльності руху та його відновлення 10 років тому. За його словами, попри чисельні труднощі та критику, яка здебільшого була конструктивною, організації вдалося зберегти себе, продовжити свою діяльність і створити справжню спільноту. Далі більше. És ebbe bocsújete v komentarí від Добша Іштвана. Передусім, це велика честь, що цього року нагороду Фонду за громадянську Угорщину отримала молодіжна організація Товариства угорської культури Закарпаття. Я вважаю, що ця нагорода має щонайменше два дуже важливі послання. По-перше, вона підсумовує 12 років діяльності молодіжної організації, складний початок і подальше формування спільноти. До 2018-2019 років організація досягла такого рівня розвитку, коли вже могла проводити масові заходи для всіх її закарпатської угорської молоді. Потім настали складні часи – COVID-19, а згодом і війна. Але попри це організація змогла продовжити свою діяльність. Друге послання цієї нагороди – звернення до майбутнього покоління. Попри всі труднощі, варто залишатися наполегливими, працювати на благо закарпатської угорської спільноти, рідного краю та збереження мови. Я сподіваюся, що незабаром організація зможе оновитися і нове, молоде та енергійне керівництво продовжить цю важливу справу, зазначив в інтерв'ю нам голова молодіжної організації Товариство угорської культури Закарпаття Добша Іштван. Детальніше про це ви зможете почути завтра у передачі «Спецвипуск» після о 12-ї години за київським часом.
3: Прогноз погоди.
4: Оз ідуярашул.
0: A tegnapi időjáráshoz képest ma lehűlés tapasztalható, napközben továbbra is előfordulhat csapadék, a hőmérséklet 20-22 fok körül alakul.
2: Порівняно з учорашнім днем сьогодні відчувається похолодання. Протягом дня і надалі можливі опади. Температура повітря становитиме на рівні +20-+22 градуси.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
3: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlukacsám, dovassú Váhy Noveni Sportom. Már csak néhány óra van hátra a labdarúgó világbajnokság kezdetéig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és minden eddiginél nagyobb lesz. A világbajnokság történetében először 48 válogatott vesz részt, a hagyományos 32 helyett, ami a mérkőzések számát is jelentősen megnöveli, 64-ről 104-re. A találkozókat 16 stadionban, 3 ország különböző városaiban rendezik. rendezik meg. A torna ide alatt több stadion ideiglenesen megváltoztatja a kereskedelmi nevét. Ennek oka a FIFA marketing politikája, amely a világbajnokság idejére kizárólagos reklámjogokat biztosít hivatalos partnereinek. Emiatt azok az arénák, amelyek neve szponzorhoz kötődik, a világbajnokság

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Мастопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Jodin FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Tartsatok velünk! Krikovszky Péter. Nyaralás. Tóni kifejezetten városi gyerek volt. Abból is a vesztesebb. Egyke, vagyis testvér nélküli fajtából. Szeretett tanulni, olvasgatni magában, de igazi jó barátai, akikkel megoszthatta volna üres óráit és játékait, nem voltak. Bár elfoglalt szülei igyekeztek vele sokat játszani, beszélgetni, foglalkozni, de ettől inkább csak kis felnőtt lett a társai és tanárai szemében. Szomorú volt. Érezte, hogy valami fájdalmasan hiányzik az életéből. Történt, hogy egy nyáron, miután az iskola kapuit jól bezárták, szülei elhatározták, hogy leviszik vidékre a nagymamához, hogy ne kelljen egész nap otthon kuksolnia egyedül. Hát, ha a falusi levegő meghozza az ifjú életkedvét. Így aztán Tóni egy igazi zsupfedeles, hosszú házba csöppent, ahol a ház végén tyúkok, libák, kacsák, még disznók is voltak. Neki, mivel finnyes volt a szagokra, az utcai nagyszobában csináltak helyet. A nagymamája kényeztette, finom falatokat főzött, süteményeket sütött neki, és hagyta reggel addig aludni, amíg csak akar. Csak hogy a hajnali kakas szó Tónit is felverte. Eleinte a nagyszülők körül téblábolt, majd visszavonult a hűvös szobába, hanyat feküdt, és bámulta a mennyezetet. Mikor aztán a nagyi egyszer rányított, majd felsikoltott a csodálkozástól. Hát te, mit csinálsz itt? Miért nem így ki a mezőre játszani? Ott van most a falu minden lurkója, meglásd, téged is hamar befogadnak, és játszhatsz velük napszámra. Tóni lemondóan legyintett. Aztán mit játszok velük? Ha jól láttam, anyád hozott veled egy nagy doboz kis autót. Fogd, vidd magaddal, és meglásd, nem lesz gondod a barátkozással. Tóni egy darabig még kérette magát, aztán nagy sóhajjal felkelt, kezébe vette a matchboxos dobozát, a nagyi már mutatta is a mezőre vezető irányt is. Boldogan nyomott egy puszit a duzzogó fejecskére. De nagyi, a mezőn a fű szúr, csiklandoz, a család meg csíp, nem lehet rá leülni. Inkább nem megyek. Jaj, te csocsi gyerek, nézd, adok egy vastag pokrócot. Ezt tedd az alá az érzékeny popsid alá. Na menj már, mert nekem is van még dolgom. Tóni a dobozzal, meg a vállán átvedett pokróccal nagy keservesen elindult a mező felé. Már messziről hallatszott a gyerek visítás, ahogy közeledett feléjük. Végül meglátta a kölyköket. Különféle korú, színű, kedves és kötekedő srác rohangált, fogócskázott, vagy focizott rongylabdával. Tóni a helyzet rövid felmérése után a gyerekektől tisztes távolságban kiválasztott egy terebélyes fát és letelepedett alá. A pokrócon elrendezte a 10 óra is csomagját, amit még búcsúzóval a nagyi a kezébe nyomott, majd kiborította a kis autókat a dobozból. Szépen sorba rakt őket, nagyság és szín szerint külön a személykocsikat, külön a teherautókat, ahogy szokta, és kellemesen elbeszélgetett velük. Hangokra eszmélt fel. Körülötte kariban hajoltak fölé a kandi fejek.
1: Az egy Porsche!
2: Ott egy Volvo.
1: Az meg egy Cadillac.
0: Hangzott a tippelés.
1: Hú, az aztán
2: és nyithatók az ajtajai.
1: Azta, de jó lenne nekem is egy
2: ilyen. Te hallod?
1: Hogy játszunk mi is velük?
0: Tóni eleinte úgy tett, mintha nem hallaná az elismerő és kérlelő szavakat, de végül csak megszólalt.
1: Nem lehet. Ezek nagyon finom, drága autók, a kedvenceim, és ha odaadom, biztosan szétnyomjátok a kerekeit, szétszeditek, szóval tönkre teszitek.
0: De ha csendben maradtok, nézhetitek, hogy játszom. Itt egy garázst csinálok nekik, kiegyenesítem a pokrócot egy autópályának, ott egy kerülő lesz, mesélte, de észrevette, hogy a gyerekek lassan elszélettek mellőle. Mikor magára maradt, már valahogy a gyerekekkel együtt neki is elment a kedve az autózástól.
1: Elfeküdt a pokrócon, nézte a játszó, rohangáló, hangoskodó csoportot, majd lassan elmajszolta az uzsonnáját. Kedvetlenül visszarakta Ottóit a dobozba, feltápászkodott, összetörte a pokrócát, és hazaballagott. A nagyi csodálkozva kérdezte, mi az? Nem találtad a mezőt? A gyerekeket? De igen, volt a felelet. Hát akkor semmi, volt a kurta válasz. A nagyi hallgatott, megsimogatta Tóni fejét, és nem kérdezősködött tovább. Másnap a nagyi unszolására ismét kiment a mezőre, de most képeskönyveket vitt magával. Szépen elrendezte maga körül a pokrócon, hogy mindegyiknek jól lássa a címlapját, élvezettel forgolódott, kereste, hogy melyikkel is kezdje az olvasást, egyszer csak azt vette észre, hogy a gyerekek megint köré gyűltek, és betűzgetik a szép könyveket.
2: Jaj, azt ismerem! Az a János Vitéz.
1: Az meg ott a Pöttyös Panni.
2: Itt az Engő ABC.
1: Ez nekem is megvolt. Nagyon
2: ott
1: szeretem.
2: Ott a talpra esett, Tom. Képregény.
1: Ezt még nem olvastam. Add már oda, hadd nézzem meg. Tóni végre megszólalt. Ezek a legkedvesebb könyveim, ha most szétszeritek a piszkos kezeitekkel, biztosan betépitek, szamárfület csináltok, és én azt nem akarom. Nézegessétek, majd én lapozom. Melyikkel kezdjük? Ennyi a morgás után pár tipp elhangzott, de mivel nem volt egységes akarat, Tomi önhatalmúan döntött, és a micimackót kezdte lapozgatni. Mint az várható volt, a sereg ismét szétszélett, és Tomi magára maradt. Már csak becsületből is lapozgatta a könyveket, de fogalma se volt róla, hogy mit néz, mit olvas. Aztán, mint előző nap, délfelé összecsomagolt és hazament. A nagyi nem szólt, csak bánatosan csóválta a fejét. Harmadnap egy focilabdával küldte ki Tomit a mezőre. A fiú csak nehezen, sok bíztatásra indult el. Most egy düledező pajta mellett keresett egy árnyékos helyet, letelepedett, fogta a labdáját, és a pajta oldalának rúgva a labdával egyedül kezdett focizgatni. A mezőn rohangáló fiúk hamar felfedezték a vadonatúj labdát. Messzi rúgták maguktól a foszladozó ronylabdájukat, és rohantak Tomihoz.
2: Gyere, focizzunk! Hadd oda a labdát, te lehetsz a csapatkapitány. Na, gyere már, ne légy irigy! Megválaszthatod a csapatot közülünk! Nem vagyok irigy, de ahogy elnézlek titeket, olyan erővel rugdosnátok az új labdámat, hogy tám még ki is pukkanna. Pedig teljesen új. A jó bizonyítványomért kaptam. Ezt csak finoman lehet emelgetni, lágyan ívelni, finoman rúgni,
1: és mire felnézett a fiúk, már futottak is a ronylabdájuk után, és ő ismét egyedül maradt. Elkeseredve, hogy mi volt ezen olyan érthetetlen a gyerekeknek, és egy könycseppel a szemében hazaindult. A nagyi most sem szólt, csak csendesen sóhajtott. Este, elalvás előtt odaült Tomi ágyára. Szeliden elkezdte kérdezgetni a fiút. Nehezen engedett, de végül az anyátlanság, az elkeseredettség áttört egy gátat és sírva mesélte, hogy milyen rossz indulatú, faragatlan gyerekek azok ott a mezőn. A kérdésekre lassan-lassan kiderültek a történetek részletei is, és Nagyi végül felsóhajtott. Így már értem, szóval nem akartad megosztani a játékaidat a többiekkel. Hát persze, hogy nem fogadtak maguk közé. Nagyon megértem és becsülöm benned, hogy szereted és félted a játékaidat, de akkor ne vidd ki a többiek közé. A játék azért van, hogy a többiekkel együtt játsszál, kipróbáljátok az ügyességeteket, keresétek a közös játékot, a szereposztást, versenyezzetek. Így csak azt érzik, hogy elkényeztetett gyerek vagy. Csupa drága játékkal, és azon felül irigy és dicsekvő. Gondold csak el, ha te is csak egy lennél a többi gyerek közül, aki csak nézi a csábító játékokat.
2: De hát akkor mit csináljak?
1: Csak olyasmit vigyél magaddal, amit szívesen megosztasz a társaiddal. Nem félted, és bízzál bennük, hogy nem akarják, nem fogják tönkretenni. Mit tanácsolsz, Nagyi?
2: Én a te helyedben fociznák a gyerekekkel. Vidd ki holnap a labdádat, és magad ajánd fel a játékra.
1: És ha nem akarnak már velem játszani?
2: A gyerekek nem haragtartók, és imádnak focizni. Egy új pattogós labdát biztosan nem adnak ki.
1: Gondolod?
2: Biztos vagyok benne. A Nagyi aznap este elalvásig fogta Tomi kezét. Csak akkor osont ki a szobából, amikor már nyugodt szuszogást töltötte be a szobát.
3: Volt egyszer egy mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
6: Морозиво, манго і банан, карамельне, шоколадне, нікому не вітам.
7: Я люблю морозиво, м'ятне із горішком, з'їм його за дві хвилинки і ще хочу з'їсти.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Звірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
5: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, és ez itt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en. Ez itt a Siren Story, egy félórás utazás egy Siren világába. Indítsuk a műsort egy igazi klasszikussal. Kezdünk! Bizony a rádiószlúkacsán, vazsájú hárnak próbálsz tisáz. Szörnyi programma muzeisni trek, za úsisztjú, Edan Sirena. A hiszkoszivaká autorepiszeny, hitereszte, jaktora. Počinájmo!

Nem csak fantasztikus előadó, hanem remek dalszerző is. Írt már dalokat Justin Biebernek, a One Directionnek és persze Taylor Swiftnek is. De most ugorjunk egyet az időben és hallgassunk meg egy érzelmes dalt, amelyet a feleségének, Sherry Seaborn-nak írt.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam asztatva, jodim FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Vivian Ostapa i Odin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.
3: Most hazamegyek, hazavallanak. Ismerős utak, ismerős zajok.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.